0: kockázatot, hogy Szijjártó Péter, akinek hozzáférése volt Magyarország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz, egy olyan kínai nagyvállalatnál vállal vezetői munkát, amelyért kormánytagként lobbizott. A bizottság meghallgatta a szolgálatok vezetőit, és indokoltnak tartják Szijjártó Péter meghallgatását is. Az elmúlt két hétben csaknem 7 milliárd forint megtakarítást sikerült elérnie a közmédia megbízott vezetésének, tudatta az intézmény. Több 10 000 oldalnyi szerződést vizsgálnak át, közben magyar filmek és archív tartalmak kerültek vissza a képernyőre és a rádióba, és a nézettségi mutatók is növekedtek. A közlés szerint ősszel csaknem 100 műsor lesz újra látható a tévében, köztük vallási, kisebbségi, kulturális ismeretterjesztő tartalmak, valamint saját gyártású gyermekműsorok.
1: Időjárás jelentés.
0: A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódhat a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Bibliáról másképpen. Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Köszöntünk mindenkit, itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. A megtérés gondolatát hozom elsőként. Saját magáról az ember tudja, szerintetek, hogy már megtért-e?
2: Mindenképpen kellene arról beszéljünk, hogy mit is értünk megtérésen. Egyfajta irányváltásról beszélünk az életünkben, vagy...
1: Vagy rátérés az útra egyébként, mert a megtérés szó szerintem olyan furcsa is, hogy jaj, már megtért. De ha rátért valaki az útra, ami mondjuk a Jóisten felé vezet, az lehet, hogy egy kicsit könnyebben emészthető sok mindenkinek.
3: Igen, mert Isten gondolatai, meg az ő iránya teljesen más, mint a világ. De mi a világba születünk be, ezért nagyon nehéz lenne, hogy rögtön az ő útját indítsuk el életünkben. Ez persze szülőktől, nagyszülőktől is függ, sok mindentől, és ez olyan, hogy van, aki már gyerekkorában meg tudja csinálni, van, aki csak öregkorában. Illetve mindenkinek át kell gondolni, hogy a megtérés az azt jelenti, hogy olyan változást is létre kell hozni az életünkben, amiről eddig azt gondoltuk, hogy ezt nem tudjuk. Na,
1: és ez egy döntés amúgy, így ugye? Van. Tehát ez az új útra térés, a megtérés. Igen. Tehát egyszerűen eldönti az ember, valahogy úgy talán, ahogy én így figyelgettem a témát, hogy amikor rájön az ember, hogy magát nem tudja megmenteni, csak a Jóisten tudja őt megmenteni.
3: Isten nem akar senkit átalakítani úgy, hogy ő nem akarja.
1: Már hogy az ember nem akarja.
3: Igen, mert hogy szabadonként vagyunk teremtve, tehát mi azt az életet követjük, amit mi döntünk el. Ő segít. A megtérésnek a legjobb, legszebb jelképe a keresztelés, vagyis a bemerítés. Ha lehajolsz a víz alá, akkor az olyan, mintha meghalnál. Igaz? És akkor, amikor mégis följössz, akkor ez egy új életet indít. Ez egy jelkép a világnak is, hogy igen, én akkor innentől kezdve a bűneimet lenyomtam, és mostantól kezdve teljesen új életet indítok. Ez egy nagyon szép jelkép. Ezt Jézus is bemutatta.
2: A keresztelő Szent János.
3: Igen.
1: Hát valóban a vízben a halál van nekünk, mert nem tudunk lélegezni, így értetted. És aztán onnan pedig egy új megszületés történik. Tehát meghal az eddigi énünk, megszületik az új, na de aztán megint mindenfélét csinálunk másnap.
3: De a keresztelésnél legalább három dolgot kell a világ felé sugározni. Egyik hitvallást, hiszen nem keresztelhetik meg a lelkészek senkit, nem. Ha előbb megmondja a hitvallást, utána esküt tesz, és áldást kap a lelkészektől. Legalább ez a, tehát a hitvallás, az eskü és a áldás. Ez mindenkinek az életét meg kell, hogy változtassa, nem? Nem? Tehát ez is egy...
2: Lépcsőfok?
3: Lépcsőfok, szerintem, igen,
1: na,
3: igen.
1: És akkor mit mondtatok, hogy magáról szerintetek tudja az ember, hogy már rátért-e a Jézus felé vezető útra, hogy úgymond megtért-e? Tudja magáról az ember?
3: Hát szerintem mindig tud szerintem valaki, hogy persze, változott-e a valami a gondolataiban, nem? Hát jó. Azt mindig tudjuk, de hogy az elége?
2: Tehát sosem elég, mindig van egy bizonyos előrelépési lehetőség.

0: másképpen.
1: Folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor, és a megtérés kapcsán kezdtük a beszélgetést. Mi megtértünk már? Nekem ez például egy nagy kérdés, régóta visszatérő kérdés volt, akitől már megkérdeztem, hogy szerinted én már megtértem? És Szabi, persze, te már régen mondta. Ezt mondtál nekem. Mondtam, én meg nem is tudom.
2: Én hogy... még úgy gondolom saját magamról, na? Hogyha már beszélhetek magamról, hogy én na? Nem volt egy ilyen pont, nekem. Hogy azt mondjam, hogy én megtértem. Ugye nem volt lehetőségem bemerítkezésre, vagy nekem egy ilyesfajta szertartásra, ahol ki tudom nyilatkozni azt, hogy úgymond megtörtem.
1: De milyen érdekes, nem véletlen a szó egyébként, mert tényleg meg kell törni az előző.
2: A Freud jelszólás milyen érdekes.
1: Megtörtem. Azt kellene látod mind a kettőnknek megtörni az előző életünket, azt kellene pontosan megtörni. És abból lenne a megtérés. Egyébként nekem volt szerintem fordulat, de nem egy olyan óriási...
2: Látványos fordulat?
1: Hát mondjuk nekem az volt belül, igen, amikor egyszer nagyon-nagyon imában nagyon kértem a Jóisten segítségét, és úgymond én úgy voltam,
2: átadtad magad?
1: Jó, hát
2: mert ez lenne a lényeg.
1: Átadtam, és tettem magamban meg a Jóisten felé is egy úgymond ígéretet, hogy ha megsegít, akkor többé nem fordítok hátat. Végül is ez egy forduló pont.
2: Megsegít, na ez egy érdekes. Tehát akkor üzletet kötöttél.
1: Jó,
2: az
1: hát úrra. Lehet ilyen csúnyán mondani.
2: Hát,
1: igen.
2: Mert...
1: Igen, biztosan... Hát, ez az igaz, ez történt ott. Akkor is ez történt ott, és lehet mondani akkor, hogy magamnak tettem egy ilyen fogadalmat, megfogadást, döntést, egy döntést, tessék, akkor így most másképp hangzik. Akkor mesélem másképp ugyanazt a történetet.
2: Akkor van ilyen, amikor döntés van.
1: És ott például eldöntöttem, akkor beszéljünk így róla, hogy eldöntöttem, hogy nem fordítok többé hátat a Jóistennek. Ha... Na és akkor itt van a ha, tehát mégiscsak akkor
2: mert, hogy van ha.
1: Hát akkor ezek szerint nem kellene, hogy legyen ha.
2: Azt mond, ha megsegít.
1: Hát igen, ott még úgy voltam, ez nagyon rég volt, ott így voltam. Igen, megsegített rögtön, látványosan nagyon. És akkor bennem azóta az úgy megmaradt, hogy akkor nem fordíthatok hátat.
2: Itt tényleg azt lehet mondani, hogy akkor egy fordulat állt be az életedben.
1: Csak nem tiszta az ügy, mert ott azt kellett volna mondanom szerintem, hogy ha megsegít, ha nem, akkor is eldöntöm, hogy nem fordítok hátat, mert csak ő tud
2: de
1: engem
2: nem voltál megmenteni. Azon a szinten, hogy na, ezt
1: hát igen, akkor nem.
2: Így megfogalmaz, de lehetséges, hogy a szívedben pontosan így volt.
1: Hát köszönöm a szépítést.

0: hozom a következő témát. Korábban valamelyik adásban emlegettük a minden hiába valóság gondolatát, amit a prédikátor hosszasan részletez. Emlékeztek rá, hogy beszéltünk már róla? Egy picit
1: a hiába valóságról, igen. Na,
0: a prédikátor hosszasan fejtegeti azt, hogy tulajdonképpen mindent megpróbált, és aztán tulajdonképpen minden, amit mi itt az életben teszünk, tettünk, tehetünk, szeretnénk tenni, jó lenne, jól esne, de az is, ami nem esne jól, minden hiába valóság. Ezt írja a prédikátor, és aztán vég konklúzióként élvezd az életet feleségeddel együtt, akit szeretsz, hiába való életedben, amelyet Isten adott neked a nap alatt, hiába való életed minden napján, mert ez az osztály részed életedben és munkádban, amellyel fáradozol a nap alatt. Ami kezed ügyébe kerül, vidd véghez erőd szerint, mert nem lesz cselekvés, megfontolás, tudás és bölcsesség a holtak hazájában, ahova mész. Én ezt egyszer nagyon megjegyeztem magamnak, azért hoztam be ide gondolatként, hogy tulajdonképpen mindent megpróbálhat az ember csinálni az életben, de a prédikátor szemével nézve, aki a Bibliában írta ezt, aki egyébként egy sok mindent kipróbáló ember volt, az ő szemével nézve minden hiába valóság. Egyedül annak van értelme, hogy egyszerűen megtegyük azt, ami a kezünk ügyébe éppen akad, tegyük a dolgunkat, ami a mi munkánk, örüljünk a feleségünknek, együnk, ígyunk, és aztán tulajdonképpen, és a jó Istennel legyünk együtt végig. Ennyi.
1: Lehetséges, hogy az utolsóval kellett volna kezdjet, mert hogy alapjában véve erről szól, hogy minden hiába való, amit nem Istennel, vagy az Isten szolgálatában teszel.
0: De egyébként Prédikátor könyve 9. fejezetből csak egy részlet. Minden megeshet mindenkivel. Ugyanaz eshet meg az igazzal és a gonosszal, a jóval, a tisztával vagy a tisztátalannal, azzal, aki áldozik, és azzal is, aki nem áldozik, a jóval és a bűnössel egyaránt, azzal, aki esküszik, és azzal, aki fél esküdni. Egyébként ez megmutató.
1: Ehhez már azt tudnám hozzátenni, na, hogy a bölcs és a bolond vagy az ostoba sorsa is ugyanaz lesz.
0: Na igen, és ez valahol megnyugtató egyébként.
1: Nyugtató számodra?
0: Szerintem persze, az ég alatt való minden dologgal az a baj, írja a prédikátor, hogy mindenkit ugyanaz érhet. Tehát, hogy mindenkivel minden megtörténhetik, azt írja a prédikátor. De ez csak egy részlet, mert amúgy mindenre a hiába valóságot
1: mondjuk. Azt mondjuk, hogy nincsen semmi különbség köztünk, mármint emberek között.
0: De hát
1: mert hogy mindenkivel megtörténhet bármi.
0: Igen. De hát egyébként mi különbség lenne?
1: Hát sokfajta különbség.
0: Erről
1: beszélhetünk például a kinézetről. Azon
0: de
1: túl
0: a lehetőségek például.
1: A lehetőségek is lehetnek természetesen.
0: Különbözőek?
1: Mindenféleképpen.
0: Igen. Hát az, hogy persze, hogy elvileg, de amúgy gyakorlatilag Pál apostol Saul egy gyilkos ember volt. Ment az úton, és egyszer csak Pál fordulat. Tehát, és ő belőle lett aztán Pál apostol. Na tehát akkor aztán mindenféle emberből mindenféle lehet. Azt is példázza ez nekünk, nem? Nem?
1: Csak hogy a kulcskérdés az az, hogy Istennel kapcsolatban tedd ugyanazokat a dolgokat, és akkor azok már nem lesznek hiába valóak. Ennyire egyszerű.
0: Ja, értem, hogy mit mondasz, hogyha Istennel teszed.
1: Akkor már nem hiába való. Mindegy, hogy mit teszel, és pontosan azt mondja, hogy tegyed.

0: beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Teszek valami jót veled, megsegítelek. Az is hiába, persze, hogy az, mert hát jó, hogy megtettem, de igazából elillan, te is meghalsz, én, és senki nem fog emlékezni.
2: Az előbb, amit mondtam, hogy a jelenlét és a kapcsolódás az Úrhoz, azt fogalmazhatnám így is, hogy Isten nélkül minden törekvésünk múló pára.
1: Hiába.
2: De Istennel minden jelentéssel telik meg. Vagy,
1: hát ez jól hangzik így, igen.
2: Tehát akkor ezt nem így gondolod?
1: Hát de.
2: Akkor elvethetjük azt, hogy minden múlandó, vagyis hát azt nem. Akkor elvethetjük azt, amit az előbb mondtál.
1: Hát most elvetni, mint egy magot, vagy pedig eldobni.
2: Eldobni, erre gondoltam.
1: Azt én nem dobom el, ha minden hiába valóságot.
3: Jó, de így indultunk el ebben a világban, hiszen Ádám és Éva, ők tudták volna, hogy mi a fontos, mi a jó, mi a rossz.
2: Mert hogy egyértelmű kapcsolatban lettek volna az Úrral, hát, mert, és hogy onnantól kezdve lett hiába való.
3: Mert hogy ő tervelte azt, hogy milyen legyen ez a világ, de ők nem.
1: És akkor azt mondod, hogy a paradicsomban Ádám és Évánál ott volt a mindent tudás fája, amiről ettek képletesen, és onnan indul, onnan eredeztethető az, hogy ha nem ettek volna,
2: akkor nem lenne mindaz hiába való, amit cselekszenek. Tehát onnantól kezdve minden hiába való, úgy, ahogy az előbb te fogalmaztál, hogy mindegy, hogy mit teszünk, úgy is hiába való.
1: Na most akkor, de egyébként ezt azért még itt teljesen nem hagyhatjuk így ezt a gondolatot, mert szerintem a legtöbb ember valószínűleg mi is úgy élünk, hogy van egy élet célunk, vagy van valami bennünk, amit nem tudom, hogy felnevelni a gyermekeinket mondjuk.
2: Az nem lehet életcél.
1: Miért nem egyébként?
2: Az nem egy életcél, elnézést.
1: Hogy embert faragni hát belőlük, hát valakinek
2: az
1: lehet
2: sem az. Egy életcél. Oh,
1: hát tartsuk tiszteletbe a valakinek az, hogy embert nevelni mondjuk a gyermekekből. Mondjuk egy kitűzött cél. És mi meg azt mondjuk, hogy ez hiába való. Hát azért csak nem mondhatunk ilyet, nem? Vagy valaki azt mondja, hogy templomot épít, és mi meg itt azt mondjuk rá, hogy ez hiába való. Pedig hát ő mindent megtett, felépítette, vagy van, aki befogad több ezer gyermeket, és mondjuk árva gyermekeket megsegít, és hiába való.
2: Az, amit megtettél, és az lehet, hogy jó, az el fog múlni. És ami fontos, hogy ha Istenben teszed, akkor nem fog elmúlni, mert gyökere lesz.
1: Hát jó, kezemben egy Biblia, ez egy károli fordítás. Szó szerint mondom, Isten félelem a fő summája minden tudománynak. Idézek még a 15-16. Versből, a 12. fejezetből. A dolgoknak summája, mindezeket halván ez, az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Tehát, hogy előhozza, mindent előhoz, ítéletre előhozza, azt írja.
2: Na, a jót is, és a rosszat is.
1: Hát akkor minden hiába valóság kapcsán zárhatunk így, hogy a jó Istenre kell fordítanunk a figyelmünket, őt féljük. Ez a summa. Jó lesz így mindannyiunknak?
2: Nem. A féljük szó az megint, amiről már egyszer beszéltünk, hogy
1: azt írja, én csak szó
2: ne féljük, tudjuk.
1: Hát ezt te mondod, a Biblia úgy írja, hogy a dolgoknak summája mindezeket halván ez, az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsod.
2: Vajon hogy van a fordítás?
1: Mert vagy ez az embernek fő dolga.
2: Semmi esetre se féljük Isten.
1: De félni kell. És ez nem egy rettegés, hogy rettegünk tőle szerintem, hanem hogy nem magamat növesztem nagy egóval, és azt mondom, hogy én majd én tudom, hanem tudom, hogy ő tudja. Csak ő tudja. Megadom magam.
2: De ez nem azt.
1: Nem merek ellenszegülni.
3: Itt a három fordításban mindegyikben így szerepel, hogy féljétek Istent, de erről már beszélgettünk, nem? Igen. Veletek igen, is, igen. Hogy ez nem félelmet jelent. Hanem. Mert a félelemről beszélgettünk. Igen. De szoktak prédikálni a lelkészek is.
1: Nem félelmet, hanem...
2: tiszteletet.
1: De hát minimum. Meg valahogy, hogy amikor az ember nekem azt jelenti, hogy próbálom a szerint élni az életemet, hogy amit tudom, hogy meg kell tennem, és a Jóisten sugalta, akkor azt igyekszem megtenni. Valószínűleg nincs ez mindig így, de legalább egy törekvés van.
2: Abban megegyezhetünk, hogy akkor ezek szerint nagyon sok fajta értelmezése lehet például ennek a mondatnak is, hogy féljétek az Istent, mert de
1: egyébként
2: most elmondtad,
1: én se félek. Ha őszinte vagyok, akkor hazudtam, mert bennem sem a félés van, pedig valószínűleg annak kellene lenni.
2: Biztos, hogy nem.
1: Akkor hát azért megint... írja, hát három fordításban is megnéztük, és de azt írja, hogy félt.
2: De nem azt jelenti, hogy félned kell.
1: De hát ez a szó szerepel. Itt nek magyarok vagyunk, és direkt így írja a fordítás.
3: De ez nem fordítás, hanem itt volt egy szakértő, aki mondja, hogy ne, nem fordítani kell, hanem
1: megérteni,
3: hogy mi hogy mondja, amit ők mondanak, és héberek. Tehát, hogy sok olyan szó van, aminek legalább öt fordítása lehet ugyanazt a szó, stb. És aztán nem, hanem mi gondoljuk át, hogy mi ugyanúgy hogy fogalmazzuk meg ugyanazt, amit ők mondtak. Hát.
2: Azt mondja, hogy tiszteletet ébreszt ez a félelem, vagy fél megtenni valamit ellene. Uh-huh. Tehát nem az Úrtól félni jelenthet.
1: Jaj, akkor félreértés volt. Tehát nem is úgy félni tőle, hogy félek, tőle félek. Azt én sem úgy gondoltam, hogy tőle félek, mert ő maga a szeretet. Hát a szeretettől nem félünk, hanem inkább ellene tenni nem merünk.
2: Na, ez egy jó megközelítés.
1: Jó. Persze, hogy mindig ellene... teszünk. Egyébként ez is hazugság egyfolytában.
2: De nem azt mondtuk, hogy
1: hát tudom, tegyünk, de mégiscsak teszünk ellene
2: teszünk
1: is.
2: Ellene,
1: hát teszünk, nem akarunk,
2: ne tegyél, hát pont ez a lényeg, hogy féld Istent, tehát ne tegyél ellene.
1: Ez a törekvés, az megvan.
2: Attól akkor... még teszünk, ahogyan mondtad.
1: De törekszünk.

0: Másképpen. Bibliáról másképpen. Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Egy újabb gondolat. Apostolok cselekedeteiben lehet olvasni arról, hogy Pál micsoda lendülettel, tűzzel, teljes erőbevetéssel hirdette az Isten országát.
2: Jézus igéje az én tüzem. Jézus igéje az én kardom. Na. Ezt mondta.
1: De tényleg az is volt egyébként ott abban az időben, hát és annyira nem régen történt ez, és az a feltételezésem egyébként, hogy ma is vannak olyan igehirdetők,
3: mikor
1: olyan
3: történt?
1: Közösségek. Hát most 2000 évvel ezelőtt se.
3: Időszámításunk.
1: Krisztus után valamennyi.
2: Hát Krisztus után, igen.
1: Nem sokkal.
2: Nem sokkal. Közvetlenül Krisztus után volt.
1: Na, de akkor tényleg nekem most itt csak a kérdésem, felvetésem az annyi, hogy ott akkor hihetetlenül terjedt az ige, az evangélium, és most idézek akkor az Apostolok cselekedetei 19. fejezetből, sokan pedig azok közül, akik varázslással foglalkoztak, könyveiket összehordták, és mindenki szeme láttára elégették, és összeszámlálták azoknak árát, és 50 000 ezüstpénzre értékelték. Ez csak egy részlet, hogy ahogy így elképzeljük, hogy micsoda nagy lendület, erő, minden volt ott akkoriban, és ment az ige, és terjedt Pál által, és ott sokan megtértek, és követték őt, és sőt, olvasom a 12. fejezetet ugyancsak ugyaninnen, Pál testéről a kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, és a gonosz lelkek kimentek belőlük. Tehát Isten rendkívüli csodákat tett Pál keze által. Tehát sokak által is még nyilván, de ott akkor én így fogalmazok, hogy nagy tűzzel ott élt az ige, és most is szerintem van, ahol él nagyon az ige, és vannak biztos most is olyan emberek, közösségek. Laci például szerintem eléggé példája számomra annak, hogy Laci egyfolytában ebben él. Mi már szerintem András valószínűleg sokkal kevésbé. Mit gondolsz, vagy csak magamról beszélek? Hol a tűz belőlünk?
3: Nem
1: ez a
3: tudom,
1: kérdésem.
3: Hogy nem? Kell-e tűz.
1: Jó értelemben vett tűz.
3: Feltételezhetően,
1: láz.
3: Most te mondod, na. Így igen.
1: Ajtóerő.
3: Csak hogy...
1: Lelkesedés.
3: Lelkesedés lehet csendbe is, tűz nélkül is.
1: De megvan bennünk szerinted? Folyamatosan a jó Istenre figyelünk? Így hirdetjük és visszük, és most is
3: na
1: úgy
3: most
1: beszélünk
3: pont ez az
1: róla,
3: érdekes,
1: na?
3: Hogy egy hirdetés, vagy egy térítés, mert ugye akkor az volt az egyik szempont, hogy Pál az igét hirdeti, így aztán érthető az, hogy ő tüzesen tette mindezt.
1: Ment, és vitte a dolgát.
3: És csodát is tett, így aztán természetes az, hogy az emberek, akik őt hallgatták, azok lelkesek lettek, és...
1: De most is ugyanígy. Mi más most? Semmi sem más.
3: Hát valamilyen csodát látsz, amit
1: egyfolytában látom, szerintem, ha kinyitjuk a szemünket.
3: Olyat, amilyet Pál is...
1: Láttam, én magam is át is éltem, csak a csodáról szerintem már beszéltünk, hogy nem feltétlenül beszél az ember, mert nem másnak más, tehát nem is kell kimondani.
3: Más és más a csoda.
1: De igen, ha szerintem a megnyílik a látásunk, akkor szerintem észrevehetjük, hogy folyamatosan igen, része van, vagy benne vagyunk. Igen.
3: Így van, de csak nem olyasfajta csodákról beszélünk, mint amit Pál.
1: Ó, hát dehogy nem. Mindenféléről. Most is. Ugyanolyan. Ott van egy példa. Na, akkor felolvasom ezt is. Apostolok cselekedetei 20. fejezet. Troászban. A hét első napján, amikor összegyűltünk a kenyér megtörésére, Pál prédikált nekik, és mivel másnap el akart menni, a tanítást megnyújtotta éjfélig. Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol összegyűltünk. Egy Eutikhosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, és mivel Pál sokáig prédikált, az álom úgy elnyomta, hogy leesett a harmadik emeletről, és holtan szedték föl. Pál pedig lement, ráhajolt, magához ölelte, majd azt mondta, ne nyugtalankodjatok, mert a lelke benne van. Azután felment, megtörte a kenyeret és evett, majd sokáig egészen vérradatig beszélgetett velük, és akkor indult el. Az ifjat pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak. Szerintem ugyanilyen csoda, ha ez csoda, ugyanilyen helyzet volt régen is, van most is, hogy megtörténik akár egy ugyanilyen helyzet, és csak úgy átsiklik fölötte sokszor szerintem az ember, hogy ja, hát akkor túlélte, micsoda szerencsés dolog, hogy leesett a harmadikról és túlélte. Ma ezt szerintem így tekinti a mai ember, hogy hát akkor ez igen, így szerencséje volt, ezt mondja szerintem a mai ember, pedig ugyanígy, ugyanilyenekben ma is része van szerintem mindenkinek, vagy része lehet. Na.
3: Abban az időben biztosan másképpen néztek rá.
1: Na, miért?
3: Az
1: miben
3: emberek
1: más?
3: Erre a szituációra, mint ahogyan most.
1: Ugyanúgy, mert... egészen pontosan ugyanúgy tudom most is gondolni. Most is harmadik emelet, ott is kiesett, ott is, most is. Ha most kiesik, ugyanúgy lementek akkor is. Oda mentek, mit mondtak? Holtan szedték fel? Hát szerintem akkor is károgtak, hogy jaj, Istenem, meghalt. Meg most is ugyanígy kárognának, hogy jaj, meghalt. És aztán lenne ma is esetleg, aki odahajol szeretettel, és észreveszi, hogy nem halt meg, benne van a lelke, ne nyugtalankodjatok.
3: Csak összetörött minden csontja, és többet nem fog tudni járni.
1: Vagy összetört, mert mondjuk pont úgy pattyant le, hogy egyszerűen semmi baja nem lett. Nem hallottál még ilyen eseményekről, ahol olyan dolgok megtörténtek, hogy hát igen, csoda történt, mondják az emberek, és akkor csoda. Hát,
3: csak hogy nem kapcsoljuk semmihez
1: kegyelemhez hozzá. Kegyelemhez nem kapcsoljuk, hogy megadta a jó Isten.

0: folytatjuk a beszélgetést. Ez a Bibliáról másképpen című műsor.
1: Jézus mondta, hogy azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre. Mondjad, olvasd.
0: És mennyire szeretném, ha már lángolna. Honnan idézek? Most ez csak így.
1: Lukács evangéliumában, igen.
0: Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, akkor azt mondod, Lukács evangéliumát adtad ide, és mennyire szeretném, folytatom az idézetet, ha már lángolna, mondja Jézus.
1: De erre mondta Pál szerintem, nem?
0: Hogy?
1: Hogy Jézus igéje az én tüzem.
0: Ja.
1: Vagyis ő úgy érti ezt, hogy tűz, hogy az igét hirdeti, én szerintem, nem?
2: Igen.
1: Hogy világosság legyen a világnak.
0: Hát, mondjuk, igen.
1: És azt mondta, hogy tüzet.
0: Hát mondjuk a tüzet, azt én is mondom, hogy bennünk is éghetne a tűz.
2: Egy kicsit erősebben is, energikusabban.
0: Hát, hogy ne csak olyan lagymatag módon csináljuk, hogy jó így.
2: De mit kell csinálnod?
0: Hát például mindent, amit a Jóisten sugall. Mindig azt kellene tenni, nem? Elvileg megtesszük persze, de mindig megtesszük. Mindig figyelünk a Jóistenre, azzal vagyunk elfoglalva, hogy reggel azzal ébredünk, napközben is tanulmányozzuk, meg este is. Vagy pedig nem foglalkozunk vele, csak néha-néha, aztán lesz, ahogy lesz. Mert nem érünk rá, mert elvisz a sok minden.
2: Lehet, hogy nem is kell mindig figyelni.
0: De kell, erre. Szerintem pont ez kellene. Pál szerintem azt csinált, hogy egyfolytában az igével pont, volt elfoglalva, hogy nem.
2: Az a jó, amikor már nem figyelsz, és annélkül teszed úgy.
0: Hát, az igaz. Na jó, de mi ezt tesszük?
2: Bizonyos szituációkban, vagy bizonyos
0: lehet, hogy ezt
2: mértékben
0: tesszük.
2: Ezt kell, hogy tegyük.
0: Vagyunk elfoglalva.
2: De nem hiszem, eléggé, hogy a Bibliával kell elfoglalva lenni. Nem a Biblia szerint élni. Legyen bennünk egy nyugvó tűz. Az, ami...
0: Nyugvó tűz.
2: Igen, tehát parázs.
0: Na most már csak parázs, aztán pedig az is kialszik.
2: Miért? Nem hát a parázs az egy nagyon szükséges valami, és...
0: Hát a hideg téli estéken megfagyunk mellette. Ha csak parázs van bennünk, akkor lehet, hogy egy idő után kialszik a parázs, és azt mondjuk, hogy hát igen, mert mi már nem állunk ki a Jóisten mellett, mert hát végül is így szunnyadó a parázs bennünk. Nem az lesz akkor? Ha viszont tűz van bennünk, akkor azt mondjuk, hogy ember.
2: Nem tudom, nem nagyon sajátom a tűzes viselkedés, inkább a csendes parázs az, ami jobban, úgy gondolom, hogy jobban éget, mint...
0: Jobban éget?
2: Mint a hajladozó
0: lángnyelv. De minden esetre azt meg kell tennünk, hogy folyamatosan figyelni az ígére, ebben megegyezhetünk? Ezt azt kellene tennünk, hogy reggel azzal ébredni, napközben azzal foglalkozni.
2: Valamilyen formában emlékeztessük magunkat, vagy kinyitod a Bibliát, vagy meghallgatsz valamit.
0: Folyamatosan.
2: Vagy kinyitsz egy könyvet, és olvasol.
0: Hogy legyen bennünk egy kis parázs, vagy tűz.
2: Hogy legyen egy kis parázs, és... Tűz.
0: Na akkor, parázssal vagy tűzzel, mindjárt visszajövünk.
3: Bibliáról másképpen.

Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Beszéltünk parázsról, tűzről, sok mindenről a mai adásban, de most hozok mást. Bibliai alapon. Mi az, amit nem szabad csinálni? Ez a kérdésem. Egyrészt 10 parancsolat le van írva, tudjuk, oké, betartjuk. Azon kívül most én néhány dolgot kiírtam még, hogy mondjuk jóslás, szellemidézés, varázslás, oké, ilyeneket nem szabad csinálni. De mi számít például varázslásnak? Meg mi számít például jóslás, csillagjóslás. Azt sem szabad csinálni, kártyavetés, azt sem szabad csinálni.

0: kérdezem.
1: De hát van arra lehetőségünk, hogy megszabjuk azokat a határokat, hogy mi az, ameddig elmehetünk, és ahonnan már igen, nem a lehet.
0: A Biblia elég világosan lefektet dolgokat, és az szerintem, amit be kell tartanunk.
1: Mint például?
0: Na hát ezért hoztam ide
1: gondolatként. Mert itt azt mondjuk, hogy szám misztika. Honnantól kezdve mondjuk lehet, hogy az sem szabad, ugye?
0: Hát hogy
1: megmondom azt, hogy a születési dátumod alapján, hogy te milyen ember vagy, és hogy milyen
0: hát
1: sorsod lesz.
0: Jóslás.
1: Ez is jóslás.
0: Aztán a mágia egyébként, azt is ide felírtam még, az se lehet. Energiát küldeni például, tessék, van sok ember, aki vagy megenergiázza, vagy gyógyítani.
1: Isten kizárólagosságát nem kérdőjelezhetjük meg, feltételezhetően itt vannak azok a határvonalak, amiket Istenhez kapcsolva nézhetünk.
0: És akkor rendben van,
1: és
0: ha jó Isten
1: rendben van. És hogyha nem, akkor az már nincsen rendben, de ez most már csak kérdés.
0: Hát én is kérdezem valahogy, azért csak így van ez, igen.

0: Bibliáról másképpen.
1: Bibliai alapon mi az, amit szabad, mi az, amit nem szabad csinálni. A gyógyítás például szerintem nagyon sok esetben mindenféle módon megtörténik a mai világban. Akár tényleg úgy, hogy megenergiázom a másikat, ráteszem a, nem tudom, a kezemet, a kövemet, az akármimet.
2: Isten féltékeny azokra a cselekedetekre, amelyek nem megengedettek.
1: Hát rosszakul hangzik így szerintem a hétköznapi fülnek, hogy féltékeny, tehát nem helyesli.
2: Kizárólagosságot követel saját magának ezen ügyekben. Így aztán nem tetszik neki, hogyha más dolgokhoz fordulunk.
1: Vannak olyan torna gyakorlatoktól kezdve mindenfélig, amik olyan spirituális háttérrelből épülnek fel, ami például egyáltalán nem összeegyeztethető.
2: De honnan tudjuk azt, hogy most ez Istennek tetszik, vagy sem?
1: Ezért hoztam ide be.
2: Nem nagyon tudjuk.
1: Nézegettem, én gondolkoztam korábban is, hogy például a családállítás az vajon hova tartozik? Ez egy módszer, biztos sokan hallottak róla, vagy van, aki nem, egy módszer, amivel energetikai módszerrel családokon szoktak segíteni. Itt egy úgynevezett morfogenetikus mező igénybevétele történik. Tessék, a morfogenetikus mező a családállítás szerint, most olvasom, egy energia mező, amely egy csoport emlékeit és sajátos energiáit tartalmazza. Hát most egy feltételezett láthatatlan információs mező, amely összeköti az élő lényeket, befolyásolja formák viselkedő kialakulását, stb. És itt például...
2: Voltál már családállításon?
1: Nem. És van is bennem egy ilyen távolságtartás egyébként ezzel kapcsolatban. Azt tudom, hogy működik elmondásokból.
2: Honnan tudod, hogy tudod?
1: Hallottam olyan emberektől beszámolót, akik részt vettek
2: hallottam
1: bennem.
2: Hallottam, hogy működik.
1: Akkor nem tudhatom, igazad van. De jó, hogy kijavították. Köszönöm.

0: Folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor. Innen indultunk, hogy szellemidézés, varázslás, mi mindent, jóslást nem szabad csinálnunk. Szabad,
1: meghallgatnunk nem szabad?
0: Szabad? Na tessék, hát akkor...
1: Érdekelhet?
0: Jó, amire szerintem. A figyelmünket
1: rátesszük. Itt két dolog lehet, ugye
0: az
1: egy, akinek jósolnak, és aki jósol. Mindkettő bűnös?
0: Hát te egyszerűen kérdezed. Hát egyébként igen.
2: Igen.
0: Laci, azt mondod,
3: hát
0: igen?
3: Én szerintem azt így lenne mindenkinek szépen átgondolni, hogy...
0: Mint egy bírósági tárgya, mindkettő bűnös.
3: Hogy 2000 év óta
0: na, igen.
3: Meg kellett változzon a világ. Na. Mert előtte nem tudtak arról sem, hogy meghalsz, de utána mindenki feltámad. Ugye előtte nem volt erről szó. Ez Jézus után volt. Ami viszont azt jelenti, hogy sokan szeretnének meghalni. Na jó, kész, vége, vége. De nincs vége. Föltámad és folytatod. Ezért mindenkinek szépen át kell gondolni, nem? Hogy milyen lenne az új világ, mert egyébként mondom, nem tudjuk befejezni az életünket nyugalommal. És ezért mondom, a halálról is nem beszélünk másképpen, nem? Úgy beszélünk, mint ami előtte volt. Miközben teljesen másképp kéne mindenkinek gondolkodni a világról is, meg a jövő világról is.

0: aki jóslásban részt vesz, az
1: bűnös.
0: De kik vagyunk, hogy ilyeneket mondjuk?
2: Igen, mert azt szoktuk mondani, van a prófétai üzenetek műsorban, hogy igen, szöveg szerint a próféták jóslásnak mondják, de nem, nem így kell, igen.
0: Aki szellemidézésben részt vesz, mit mondunk?
1: Nem tudom, hogy ezeket is szét lehet választani, meg úgy egyáltalán ezekről, mert a szellemidézés is sok mindennel együtt jár. Mit nevezünk szellemidézésnek? Mi az a szellem? Valakinek a szelleme? Valaminek a szelleme?
0: Most akkor mondom egyébként Jeremiás könyvéből, ti azért ne hallgassatok prófétáitokra, se jövendőmondóitokra, se álommagyarázóitokra, se varázslóitokra, se a szemfényvesztőkre.

0: varázslóknak, bálványimádóknak, minden hazugnak osztály része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz ez a második halál. Na, ehhez mit szólsz? Mondom, szó szerint jelenések könyve, 21.8. A gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak és gyilkosoknak, a paráznáknak és varázslóknak, a bálványimádóknak és minden hazugnak osztály része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz ez a második halál. Na, ez már a jelenések könyve, tehát ez az, ami lesz. Nem túl szép jövőkép annak, aki varázslással foglalkozik. Mit szólsz hozzá, András? Már nem, mintha te varázslással foglalkoznál, nem azért mondtam.
1: Nem nagyon tudnak megérinteni ezek a dolgok. Nem igazán foglalkoztat egyáltalán a gondolat sem. Most ugye a családállításról hallottam, nem volt szerencsém kipróbálni, hát, vagy megnézni.
0: Szerencsének mondod, miért? Vagy szerencsétlenséged, mert igazából nem élő családtagok megidézése is megtörténik. Feltételezhetően
1: nem jutott volna eszembe, hogy azért nem menjek el egy családállításra, mert ez az úrnak nem tetszik, kedves. Vagy a Biblia nem alapján nem kedves.
0: Számít neked, vagy nem kedves? Számít?
1: Mármint mi?
0: Hát, hogy kedves az úrnak, vagy nem. Ez például.
1: Na most, az, hogy mondja-e a Biblia, vagy írja-e a Biblia, az biztosan nem fogom tudni egyrészt ellenőrizni, mert akkor minden egyes mozzanatot kellene ellenőrizzen az ember. A másik meg az, hogy honnan tudjam, hogy ez most az Úrnak tetszik, avagy sem.
0: Meg kell kérdezni tőle egyébként, tényleg ezt tanultuk még korábban, imádságban megkérdezzük.
1: De nem jut eszembe, ha bizonyos cselekedeteknél, mint például, ha valaki azt mondta volna, hogy családállításra hív, akkor nem jutott volna az eszembe, hogy én most ezt feltegyem a mérlegre, és azt mondjam, hogy Uram, most ez jó, hogy én ezt megtapasztalom, vagy sem.
0: Na, Laci, mit mondasz, hogy akkor hogyan tudunk dönteni? Hogy mi az, amit lehet, varázslás, halott látás, jóslás, mindenféle.
2: Hát mindenki, csak a hite szerint döntsön.
0: Na jó, hát akkor én pedig azt mondom magamnak, hogy imádkozni az ügyben, és kinyitni magunkat, hogy meghalljuk a választ. Bólint, Laci.
1: Akkor sokat fogsz imádkozni, mert...
0: Egész életemben imádkozhatok,
1: de persze. Mert akkor nagyon sok olyan helyzet van, amikor... Igen. Meg kell kérdezzük az áldás lehetőségét, hogy lehet, avagy nem lehet.
2: Én úgy emlékszem, hogy olvastam olyan, aki ötször imádkozta ugyanazt.
0: Igaz.
2: Ugye?
0: És aztán ott mi
2: is megkapta, nem az elsőre kapta meg a választ, hanem a ötödikre.
0: És más válasz lett az ötödikre?
2: Nem, vagy? Amit kért, arra megkapta.
0: Megkapta, mert egyébként Pál is kérte azt, hogy vétessen el tőle az a tüske. Nem vétetett. Kértem egyszer, írja, még egyszer, kértem még egyszer, de nem vétetett el. De akkor imádságban kérni.
2: Hát ő is azt hiszem 3 vagy 4 napig lett vak, és mondta ott a lány, aki vigyázott rá, hogy igen, nem tud enni se, inni se tudott, csak feküdt 4 napig. Úgyhogy, de aztán megkapta ő is nem csak a választ, hanem amikor bejött hozzá Ananiás, akkor mondja neki, hogy az én nevem, erre mondja Pál, Ananiás. Honnan tudod, sose talál? Hát neki is volt egy álmában látta, hogy ami történni fog, az úgy, nem tudom, egyébként ez is érdekes, nem? Hogy előre meglátta az álmában azt, amit megkapott. Látta, hogy igen, ráteszi a kezét Ananiás.
1: Tehát nem kell jós nőhöz menni, hogyha valamit nem szeretné tudni, hanem kapcsolódni kell, és akkor megkapod az.
0: De milyen igazad van? És egyébként Jézus is sokszor előre mondott dolgokat, amik majd lesznek. De milyen igazad van, el se kell menni, mert van rá lehetőség amúgy is.

0: eddig jutottunk akkor ma el, de szerintem jó volt. Ma
1: jó volt, és köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk tartottak.
2: A Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Száporok, zivatarok hoznak enyhülést. Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap titkos kifizetései miatt. Lemondott a legfőbb ügyész. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Egy újabb embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt folyó nyomozás ügyében az ügyészség nyomozói, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Jelezte, várják az ügyészség tájékoztatását az ügyben, a felelősöknek vállalniuk kell a következményeket, miközben a felelősség hárítása megkezdődött, ezt mutatta a Fidesz elnökének nyilatkozata is. Tar Zoltán azt is írta, abban bíznak, hogy minden jogosulatlan pénz felhasználást be tudnak azonosítani, és a jogosulatlanul kiosztott pénzeket képesek lesznek visszaszerezni. Hozzátette, hogy ősztől egy új, áttekinthető pályázati rendszert hoznak létre. Orbán Viktor koncepciósnak tartja a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított ügyészségi eljárást. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, az NK a döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte, hogy elvigyék a Fidesz szervereit és a párt teljes tagnyilvántartását. Az NK a 17 milliárd forintos titkos támogatásai miatt ügyészségi nyomozás zajlik. Jelenleg 6 gyanúsított van 30 napos letartóztatásban. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter meghallgatását kezdeményezi az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának kormánypárti tagja. Szakó Cirkus Pál elmondta, hogy az ülést azért hívták össze, hogy vizsgálják meg, jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot, hogy Szijjártó Péter, akinek hozzáférése volt Magyarország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz, egy olyan kínai nagyvállalatnál vállal vezetői munkát, amelyért kormánytagként lobbizott. A bizottság meghallgatta a szolgálatok vezetőit, és indokoltnak tartják Szijjártó Péter meghallgatását is. Az elmúlt két hétben csak nem 7 milliárd forint megtakarítást sikerült elérnie a közmédia megbízott vezetésének, tudatta az intézmény. Több tízezer oldalnyi szerződést vizsgálnak át, közben magyar filmek és archív tartalmak kerültek vissza a képernyőre és a rádióba, és a nézettségi mutatók is növekedtek. A közlés szerint ősszel csak nem 100 műsor lesz újra látható a tévében, köztük vallási, kisebbségi, kulturális ismeretterjesztő tartalmak, valamint saját gyártású gyermekműsorok.
0: Időjárás jelentés.
1: A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódhat a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: 99.8. Görmend FM.
1: Billentyűk abszurd viszonya, beleles nem van-e merszem még, új dallam, hát ez micsoda.

0: Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap titkos kifizetései miatt. Megnyílt Strobl Alajos szobrászművész életmű kiállítása. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Egy újabb embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatti eljárásban az ügyészség nyomozói, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, várják az ügyészség tájékoztatását az ügyben, a felelősöknek vállalniuk kell a következményeket, miközben a felelősség hárítása megkezdődött, ezt mutatta a Fidesz elnökének nyilatkozata is. Hozzátette, hogy ősztől egy új, áttekinthető pályázati rendszert hoznak létre. Orbán Viktor koncepciósnak tartja a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított ügyészségi eljárást. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, az NKA döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte, hogy elvigyék a Fidesz szervereit és a párt teljes tagnyilvántartását. Az NKA 17 milliárd forintos titkos támogatásai miatt ügyészségi nyomozás zajlik. Jelenleg 6 gyanúsított van 30 napos letartóztatásban. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter meghallgatását kezdeményezi az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának kormánypárti tagja. Szakó Cirbus Pál elmondta, az ülést azért hívták össze, hogy vizsgálják meg, jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot, hogy Szijjártó Péter, akinek hozzáférése volt, Magyarország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz, egy olyan kínai nagyvállalatnál vállal vezetői munkát, amelyért kormánytagként lobbizott. A bizottság meghallgatta a szolgálatok vezetőit, és indokoltnak tartják Szijjártó Péter meghallgatását is. Nagyszabású életmű kiállítás nyílt a 170 éve született és 100 éve elhunyt Strobl Alajos tiszteletére Budapesten a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. A 45 szoborból álló tárlat bemutatja a századforduló meghatározó szobrászának örökségét, köztük kevéssé ismert alkotásait, valamint egy életnagyságú 3D nyomtatott szobrot. A Halhatatlanság forrása című kiállítás szeptember 19-ig látogatható.
0: Időjárás jelentés.
1: A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók, záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. Hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.
2: Ami a tiéd volt egyszer, mindig is az maradt, hiszen maradhat benned néhány apró darab, ahogy másoknál is maradtak belőled kisebb részek.

0: és a világ hírei a 99.8-on.
1: Azbesztmentesítő intézkedéseket sürgetnek Vasban. Érvényüket vesztik a régi típusú személyigazolványok. Sikeresen zárult a második kvíz szezon. Csákány Doroszlón köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasban mielőbbi kormányzati azbesztmentesítő intézkedéseket és hosszú távú megoldást sürgetnek az azbeszttel szennyezett kőzúzalék ügyében, miután megkezdődik a szombathelyi oladi plató lerakott anyag eltávolítása. Vesti Béla Kőszeg polgármestere közösségi oldalán üdvözölte a szombathelyi intézkedést, ugyanakkor hangsúlyozta, a munkát a vármegye többi érintett településén is folytatni és gyorsítani kell. Hozzátette, levegőminőségi mérésekre és megnyugtató kormányzati intézkedésekre van szükség. Az önkormányzatok szerint a végleges mentesítés több helyen meghaladja a helyi anyagi lehetőségeket, ezért kormányzati segítséget várnak. Érvényüket vesztik a régi típusú személyazonosító igazolványok. A körmendi önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül kiállított személyazonosító igazolványok. Pogács Mónika információi következnek.
2: A város közösségi oldalán tette közzé a belügyminisztérium közleményét, amely szerint a változás az Európai Uniós szabályozással összhangban lép hatályba. A régi papír alapú puha vagy kemény fedeles személyazonosító igazolványok érvényessége automatikusan szűnik meg. Erről az érintettek külön értesítést nem kapnak. A lejáratot a hatósági nyilvántartás hivatalból rögzíti. A belügyminisztérium arra kéri az érintetteket, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak, akik kizárólag ilyen típusú személyazonosító igazolvánnyal rendelkeznek, személyesen kell új elektronikus személyazonosító igazolványt igényelniük bármely kormányablakban. A tájékoztatás szerint nem kötelező új személyi igazolványt kiváltaniuk azoknak, akik más érvényes személyazonosításra alkalmas hatósági okmánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy érvényes magánútlevéllel rendelkeznek. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes, az egészségi állapotuk miatt személyes megjelenésre képtelen ügyfelek számára a kormányhivatalok mobil ügyintézési lehetőséget biztosítanak.
1: 9. alkalommal rendezik meg a Vadásra derbit a Vadásra tónál, ahol ügyességi versenyekkel, családi programokkal és esti szórakoztató műsorral várják a résztvevőket szombaton. Az idei program egyik újdonsága a slalom verseny, miközben a korábbi évek népszerű akadály elemei, köztük a dobozos feladatok és az ugrató is visszatérnek. Az ugratónál ezúttal buborékokkal teszik látványosabbá a versenyt, a napot retrózenés est zárja. Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd, amelyre digitális fényképezőgéppel vagy mobiltelefonnal készített felvételekkel lehet nevezni. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségeit, a nyári élményeket fényképezőgéppel vagy telefonnal. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére várják, a beküldési határidő augusztus 31. A fényképeket Szendi Péter fotóriporter bírálja el, a legjobban sikerült fotókból kiállítás készül. Sikeresen zárult a második vízszezon Csákány Doroszlóban. A 3 hetente megrendezett eseményeken a helyi és környékbeli csapatok játékos formában mérhették összetudásukat. A mintegy 2x50 perces kvízesteken kezdetben 4 csapat vett részt, majd többen is bekapcsolódtak a versengésbe. Az új szezon indítót szeptemberre tervezik. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagyrészt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat, és partnerségre törekednek Budapesttel. A Magyar Pékszövetség megnyitotta a jelentkezést a 2026-os évi Szent István napi kenyérverseny díjnyertes termékeinek hivatalos gyártói programjába, közölte a szakmai érdekképviselet az MT-vel. A hivatalos gyártói programhoz csatlakozó pékségek jogosultságot szereznek, a díjnyertes termékek előállítására megkapják a receptúrát és a gyártáshoz szükséges szakmai támogatást. 17. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A program sorozathoz idén 54 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. A strandok többsége ezen a napon éjfélig tart nyitva, néhány helyszín pedig hajnali egyig vagy kettőig is látogatható, közölte a Fürdőszövetség.
0: Sporthírek.
1: Számos újítást jelentettek be az atlétikai világdöntőre, amelyre szeptember 11-13-án kerül sor Budapesten. Versenyrendezési szempontból több újdonság várja a nézőket, a pályalátványát egy markáns fekete pályaborítás határozza meg, miközben az adott program során éppen használt versenyterületek kontrasztos kiemelést kapnak, így a nézők figyelme folyamatosan az aktuális versenyszámra irányul.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Tra.
1: La calle.
2: Tranquilens.8 Görmend FM.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Üntetem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, fel még elittem, minden egyben van.

0: Mi magyarok.
1: Ilyen az egyensúly. Gömböc. Ez az első ismert tömörtest, amelyet akárhogy teszünk le, stabil egyensúly helyzetébe tér vissza. Ennek lehetőségét Vlagyimir Igorjevics Arnold, orosz matematikus vetette fel 1995-ben. A Domokos Gábor akadémikus és tanítványa Várkonyi Péter alkotta páros, addig gondolkodott és kísérletezett a kérdésen, míg 2006-ban kizárásos alapon megtalálta azt a gömbhöz hasonló formát, amely mindig ugyanazon a pontján áll meg. Ezt számítógép vezérelte robot Marja készíti. Anyaga lehet sárgaréz, márvány, plexiüveg és egy sajátságos ötvözet. A legkisebb elkészült darab 68 mm-es. Nagyságának nincs elvi korlátja, de 50 centi átmérőjűnél nagyobbat nem készítettek, mert a hatalmas súlya miatt a legkisebb sérülés is megszünteti az egyensúlyi képességét. A világ 200 teknős faja közül kettőnek szinte teljesen gömböc formájú a páncélja, ami segíti az állatot a megfordulásban, ha például a hátára billenti egy hullám. Ez nem használati tárgy, inkább tekinthető műalkotásnak. Aki kézbe veszi, annak örömet okoz. Rendkívül lassan csillapodó mozgása, majd a végleges megállása sokakat megnyugtat, látványa kikapcsol. A gömböc az egyik legismertebb magyar szóvá lett a világon. Első publikációja után 2 héttel már 30 nyelven, köztük kínaiul került fel a világhálóra, mindenütt magyar helyesírás szerint ékezetes ö betűkkel. Hatalmas az érdeklődés iránta. Számozott példányai a leghíresebb külföldi és hazai intézmények büszkén kiállított kincsei között láthatók.
0: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Nonprofit Kft. Készítette.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Még nem tudni, hova viszik az aszbesztel szennyezett hulladékot. Pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend Szentgotthárd és Körmend között. Két meteora is érkezik július utolsó éjszakáján. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Még nem tudni, hová viszik a szombathelyi Oladi városrészből elszállítandó aszbesztel szennyezett hulladékot, közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere. A városvezető azt írta, hozzá is eljutottak olyan információk, melyek szerint a hulladékot esetleg a Zalamülex Kft. Haraszti falui lerakójába vinnék, de még nincs döntés az ügyben. Hozzátette, kérte, hogy az önkormányzatot és a lakosságot is megfelelően tájékoztassák a fejleményekről. Arról is beszámolt, hogy Körmenden további 11 helyszínen rendeltek meg aszbesztgyanús útburkolatvizsgálatot. Egyúttal kérte a lakosságot, hogy az esetlegesen észlelt aszbesztgyanús útszakaszokat vagy anyagokat továbbra is jelentsék. Kézműveskedni hív a szombati Urban Party. Nem csak nézelődni, hanem alkotni is lehet a hétvégén Szombathely belvárosában. Az Urban Party forgataga szombaton tölti meg élettel a Kőszegi utcát. A fesztiválon bárki kipróbálhatja a különböző alkotó technikákat, így a festést, a kerámiázást, vagy akár a horgolást is. Tudtuk meg Szalai Liliántól, a rendezvény egyik szervezőjétől.
2: Nekem az egyik kedvenc rendezvényem Szombathelyen, nem csak azért, mert szervezőként részt veszek benne, hanem hétköznapi, de mégis minőségi rendezvénnyel találkozhatunk, amik annyira sokszínűt, művészektől a vendéglátó egységekig, a zenészekig, összművészet, itt mindenki jól érezheti magát, becsatlakozhatunk az alkotási folyamatokban. Idén is lehetőség lesz majdnem mindenhol kipróbálni a festést, a pontfestést, a horgolást, a kerámiázást, megérthetjük, hogy egy-egy mű és alkotás hogyan készül el.
1: A rendezvény miatt szombaton lezárják a Kőszegi utcát, a korlátozás reggel 7-től éjfélig lesz érvényben. A Sárik Préter trió Koszikával lép fel az ingyenes Vasvári Zenei Fesztiválon. Péntektől vasárnapig rendezik meg a Szentkult Fesztivált Vasváron. A háromnapos ingyenes rendezvényen fellép mások mellett Koszika és a Sárik Péter trió, akiket szombaton láthat a közönség a Szentkúti színpadon. A műsorban sok zenei műfajt érintenek majd, nyilatkozta Sárik Péter együttes vezető, jazz zongora művész zeneszerző.
3: Koszika nevű fantasztikus énekesnővel fogunk érkezni, ő Marosvásárhelyi és a becsületes nára Koszovics Krisztina. Alapvetően népzenész és néptáncos családból származik, ő mellesleg elvégezte a klasszikus hegedű művész szakot, de minden műfajban otthon van, popban, rockban, stb. Úgyhogy egy igazi multitalentum, és vele együtt mi érkezünk a Sárik Péter trió. Mi elég népszerűek vagyunk itthon a saját mezőnyükben, nagyon-nagyon sokat utazunk a világban, most már több mint 20 országban játszottunk, és mindenféle műfajban nagyon szeretünk kirándulni, és ez most egy olyan lesz, ahol Koszikával leginkább magyar népdalok és népzenék feldolgozásait játszunk, de lesz benne román, lesz benne cigány, meg mindenféle, és igazából úgy képzelje el ezt a kedves közönség, hogy elég hamar énekelni fogunk együtt a koncerten, aztán általában nagy táncolás is szokott lenni benne, lesz jazz is, de szerintem pont olyan, ami mindenkinek tetszeni fog.
1: Pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend szerint közlekednek egyes vonatok. A Szentgotthárd-Körmend vasútvonalon augusztus 6 és 7 között figyelmeztet a GYESEV. A tájékoztatás szerint Szentgotthárd és Körmend között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A Szavária Intercity helyett ugyancsak autóbusz közlekedik ezen a szakaszon, míg a nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határátlépő utasai számára Szentgotthárd és Szombathely között közvetlen vonatpótló autóbuszokat biztosítanak. Pénteken bagolytúrával veszi kezdetét, szombaton pedig egésznapos közösségi programokkal folytatódik a Szarvaskendi falunap. A szombati programok között gyerekprogramok is várják az érdeklődőket, arcfestés, csillámtetoválás, légvárok és lovaskocsizás. A falunap idején a sportpálya környékén ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani, a főzőcsapatok és a vendéglátó helyek a pályához vezető út mellett kapnak helyet, a rendezvényre minden érdeklődőt várnak. Csendes Olivér lett a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetője. A Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére Csendes Olivért kért a felkapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A TERCE vezető Facebook posztjában azt írta, Csendes Olivér személyében az MTÜ élére olyan kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkező vezető került, aki a turisztikai szakma széleskörű egyhangú elismerését és bizalmát élvezi. Újabb támogatásra pályázhatnak a tavalyi asszály során veszteséget szenvedett kukorica termelők, erre több mint 10 millió euró áll rendelkezésre a mezőgazdasági válság tartalékból, írta az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-ig kifizetik. A tavalyi rendkívüli asszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat, a veszteségek mérséklése és a magyar mezőgazdaság stabilitása érdekében minden támogatási lehetőséget meg kell ragadni, írták. Két meteorra is érkezik. Július 30-ról 31-re virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát. A déli delta aquaridák és az alfa capricornidák óránként 10-15 hullócsillag felvillanása várható az égbolton, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MTI-vel. A meteorrajok észleléséhez nincs szükség távcsőre, a jelenség fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz.
0: Sporthírek.
1: Messi a legjobb. A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség szavazásán Lionel Messit az ezüstérmes argentin válogatott csapatkapitányát választották meg a vasárnap véget ért labdarúgó világbajnokság legjobb játékosának. A voksoláson 121 ország, 472 újságírója vett részt.
0: Időjárás jelentés.
1: Majd hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több tájegységünkön is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolhat.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Július 25-én szombaton a Ceo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtérjátékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk. Henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Ceo poharakkal.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Azbesztmentesítő intézkedéseket sürgetnek Vasban. Érvényüket vesztik a régi típusú személyigazolványok. Sikeresen zárult a második kvíz szezon. Csákány Doroszlón köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasban mielőbbi kormányzati azbesztmentesítő intézkedéseket és hosszú távú megoldást sürgetnek az azbeszttel szennyezett kőzúzalék ügyében, miután megkezdődik a szombathelyi Oladi Plató lerakott anyag eltávolítása. Mesti Béla Kőszeg polgármestere közösségi oldalán üdvözölte a szombathelyi intézkedést, ugyanakkor hangsúlyozta, a munkát a vármegye többi érintett településén is folytatni és gyorsítani kell. Hozzátette, levegőminőségi mérésekre és megnyugtató kormányzati intézkedésekre van szükség. Az önkormányzatok szerint a végleges mentesítés több helyen meghaladja a helyi anyagi lehetőségeket, ezért kormányzati segítséget várnak. Érvényüket vesztik a régi típusú személyazonosító igazolványok. A körmendi önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül kiállított személyazonosító igazolványok. Pogács Mónika információi következnek.
2: A város közösségi oldalán tette közé a belügyminisztérium közleményét, amely szerint a változás az Európai Uniós szabályozással összhangban lép hatályba. A régi papír alapú puha vagy kemény fedeles személyazonosító igazolványok érvényessége automatikusan szűnik meg. Erről az érintettek külön értesítést nem kapnak. A lejáratot a hatósági nyilvántartás hivatalból rögzíti. A belügyminisztérium arra kéri az érintetteket, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak, akik kizárólag ilyen típusú személyazonosító igazolványra rendelkeznek, személyesen kell új elektronikus személyazonosító igazolványt igényelniük bármely kormányablakban. A tájékoztatás szerint nem kötelező új személyi igazolványt kiváltaniuk azoknak, akik más érvényes személyazonosításra alkalmas hatósági okmánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy érvényes magánútlevéllel rendelkeznek. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes, az egészségi állapotuk miatt személyes megjelenésre képtelen ügyfelek számára a kormányhivatalok mobil ügyintézési lehetőséget biztosítanak.
1: 9. alkalommal rendezik meg a Vadásra derbit a Vadásra tónál, ahol ügyességi versenyekkel, családi programokkal és esti szórakoztató műsorral várják a résztvevőket szombaton. Az idei program egyik újdonsága a szlalomverseny, miközben a korábbi évek népszerű akadály elemei, köztük a dobozos feladatok és az ugrató is visszatérnek. Az ugratónál ezúttal buborékokkal teszik látványosabbá a versenyt, a napot retrózenés est zárja. Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd, amelyre digitális fényképezőgéppel vagy mobiltelefonnal készített felvételekkel lehet nevezni. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségeit, a nyári élményeket fényképezőgéppel vagy telefonnal. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére várják, a beküldési határidő augusztus 31. A fényképeket Szendi Péter fotóriporter bírálja el, a legjobban sikerült fotókból kiállítás készül. Sikeresen zárult a második vízszezon Csákány Doroszlóban. A 3 hetente megrendezett eseményeken a helyi és környékbeli csapatok játékos formában mérhették összetudásukat. A mintegy 2x50 perces kvízesteken kezdetben 4 csapat vett részt, majd többen is bekapcsolódtak a versengésbe. Az új szezon indítót szeptemberre tervezik. Kormány ciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagyrészt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. A Magyar Pékszövetség megnyitotta a jelentkezést a 2026-os évi Szent István napi kenyérverseny díjnyertes termékeinek hivatalos gyártói programjába, közölte a szakmai érdekképviselet az MT-vel. A hivatalos gyártói programhoz csatlakozó pékségek jogosultságot szereznek, a díjnyertes termékek előállítására megkapják a receptúrát és a gyártáshoz szükséges szakmai támogatást. 17. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A program sorozathoz idén 54 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. A strandok többsége ezen a napon éjfélig tart nyitva, néhány helyszín pedig hajnali egyig vagy kettőig is látogatható, közölte a Fürdőszövetség.
0: Sporthírek.
1: Számos újítást jelentettek be az atlétikai világdöntőre, amelyre szeptember 11-13-án kerül sor Budapesten. Versenyrendezési szempontból több újdonság várja a nézőket, a pálya látványát egy markáns fekete pályaborítás határozza meg, miközben az adott program során éppen használt versenyterületek kontrasztos kiemelést kapnak, így a nézők figyelme folyamatosan az aktuális versenyszámra irányul.
0: Időjárás jelentés.
1: Majd hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több tájegységünkön is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Július 24-től 26-ig vár a Szentkult Fest a vasvári Szentkútnál. Idén három napon át olyan fellépőkkel találkozhatsz, mint a Budapest Bár, a Hrutka és Grecsó zenekar, Verép Tamás, a Magyar Banda, az Ujjana Kvartett, valamint Koszika és a Sárik Péter trió. A koncertek mellett élménytúrákkal is várunk. Indulj el a 14 kilométeres élménysétán a parkerdőben, vagy pattanjerek be az 55 kilométeres kerékpártúra valamelyikén. A belépés teljesen díjtalan. Részletek és regisztráció a www.népfővasvár.hu weboldalon. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
2: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
3: Reklámot hallottak.
0: És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: 98. Ráthangolva.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik mennydörő, ez tényleg szerelem.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Július 25-én szombaton a Cseo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtéri játékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk. Henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Cseo poharakkal.
2: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó főbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Július 24-től 26-ig vár a Szentkult Fest a Vasvári Szentkútnál. Idén három napon át olyan fellépőkkel találkozhatsz, mint a Budapestvár, a Hrutka és Grecsó zenekar, Verép Tamás, a Magyar Banda, az Újjanak Kvartett, valamint Koszika és a Sárik Péter trió. A koncertek mellett élménytúrákkal is várunk. Indulj el a 14 kilométeres élménysétán a parkerdőben, vagy pattanjerek be az 55 kilométeres kerékpártúra valamelyikén. A belépés teljesen díjtalan. Részletek és regisztráció a www.népfővasvár.hu weboldalon. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
0: Reklámot hallottak.
2: 99.8.
4: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Még nem tudni, hova viszik az azbeszt elszennyezett hulladékot. Pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend Szentgotthárd és Körmend között. Két meteora is érkezik július utolsó éjszakáján. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Még nem tudni, hová viszik a szombathelyi oladi városrészből elszállítandó azbeszt elszennyezett hulladékot, közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere. A városvezető azt írta, hozzá is eljutottak olyan információk, melyek szerint a hulladékot esetleg a Zalamülex Kft. Haraszti falui lerakójába vinnék, de még nincs döntés az ügyben. Hozzátette, kérte, hogy az önkormányzatot és a lakosságot is megfelelően tájékoztassák a fejleményekről. Arról is beszámolt, hogy Körmenden további 11 helyszínen rendeltek meg azbeszt gyanús útburkolat vizsgálatot. Egyúttal kérte a lakosságot, hogy az esetlegesen észlelt azbeszt gyanús útszakaszokat vagy anyagokat továbbra is jelentsék. Kézműveskedni hív a szombati Urban Party. Nem csak nézelődni, hanem alkotni is lehet a hétvégén Szombathely belvárosában. Az Urban Party forgataga szombaton tölti meg élettel a Kőszegi utcát. A fesztiválon bárki kipróbálhatja a különböző alkotó technikákat, így a festést, a kerámiázást, vagy akár a horgolást is. Tudtuk meg Szalai Liliántól, a rendezvény egyik szervezőjétől.
6: Nekem az egyik kedvenc rendezvényem Szombathelyen, nem csak azért, mert szervezőként részt veszek benne, hanem hétköznapi, de mégis minőségi rendezvénnyel találkozhatunk, amik annyira sokszínű, művészektől a vendéglátó egységek, a zenészekig, összművészetig mindenki jól érezheti magát. Becsatlakozhatunk az alkotási folyamatokban. Idén is lehetőség lesz majdnem mindenhol kipróbálni a festést, a pontfestést, a horgolást, a kerámiázást. Megérthetjük, hogy egy-egy mű és alkotás hogyan készül el.
5: A rendezvény miatt szombaton lezárják a Kőszegi utcát. A korlátozás reggel 7-től éjfélig lesz érvényben. A Sárik Préter trió Koszikával lép fel az ingyenes Vasvári Zenei Fesztiválon. Péntektől vasárnapig rendezik meg a Szentkult Fesztivált Vasváron. A háromnapos ingyenes rendezvényen fellép mások mellett Kosika és a Sárik Péter trió, akiket szombaton láthat a közönség a Szentkúti színpadon. A műsorban sok zenei műfajt érintenek majd, nyilatkozta Sárik Péter együttes vezető, jazz zongora, művész, zeneszerző.
7: Kosika nevű fantasztikus énekesnővel fogunk érkezni, ő Marosvásárhelyi és a becsületes nála Koszorús Krisztina. Alapvetően népzenész és néptáncos családból származik. Ő mellesleg elvégezte a klasszikus hegedű művész szakot, de minden műfajban otthon van, popban, rockban, stb. Úgyhogy egy igazi multitalentum, és vele együtt mi érkezünk a Sárik Péter trió. Mi elég népszerűek vagyunk itthon a saját mezőnyükben, nagyon-nagyon sokat utazunk a világban, most már több mint 20 országban játszottunk, és mindenféle műfajban nagyon szeretünk kirándulni, és ez most egy olyan lesz, ahol Kosikával leginkább magyar népdalok és népzenék feldolgozásait játszunk, de lesz benne román, lesz benne cigány, meg mindenféle, és igazából úgy képzelje el ezt a kedves közönség, hogy elég hamar énekelni fogunk együtt a koncerten, aztán általában nagy táncolás is szokott lenni, benne lesz jazz is, de szerintem pont olyan, ami mindenkinek tetszeni fog.
5: Pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend szerint közlekednek egyes vonatok a Szentgotthárd-Körmend vasútvonalon augusztus 6 és 7 között, figyelmeztet a GYESEV. A tájékoztatás szerint Szentgotthárd és Körmend között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A Szavária Intercity helyett ugyancsak autóbusz közlekedik ezen a szakaszon, míg a nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határátlépő utasai számára Szentgotthárd és Szombathely között közvetlen vonatpótló autóbuszokat biztosítanak. Pénteken Bagoly túrával veszi kezdetét, szombaton pedig egésznapos közösségi programokkal folytatódik a Szarvaskendi Falunap. A szombati programok között gyerekprogramok is várják az érdeklődőket, arcfestés, csillámtetoválás, légvárok és lovaskocsizás. A falunap idején a sportpálya környékén ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani. A főzőcsapatok és a vendéglátó helyek a pályához vezető út mellett kapnak helyet. A rendezvényre minden érdeklődőt várnak. Csendes Olivér lett a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetője. A Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére Csendes Olivért kérte fel kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A TERCE vezető Facebook posztjában azt írta, Csendes Olivér személyében az MTÜ élére olyan kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkező vezető került, aki a turisztikai szakma széleskörű egyhangú elismerését és bizalmát élvezi. Újabb támogatásra pályázhatnak a tavalyi asszály során veszteséget szenvedett kukorica termelők, erre több mint 10 millió euró áll rendelkezésre a mezőgazdasági válság tartalékból, írta az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-ig kifizetik. A tavalyi rendkívüli asszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat, a veszteségek mérséklése és a magyar mezőgazdaság stabilitása érdekében minden támogatási lehetőséget meg kell ragadni, írták. Két meteorra is érkezik. Július 30-ról 31-re virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát. A déli delta aquaridák és az alfa capricornidák óránként 10-15 hullócsillag felvillanása várható az égbolton, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MTI-vel. A meteorrajok észleléséhez nincs szükség távcsőre, a jelenség fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz.
4: Sporthírek.
5: Messi a legjobb. A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség szavazásán Lionel Messit az ezüstérmes argentin válogatott csapatkapitányát választották meg a vasárnap véget ért labdarúgó világbajnokság legjobb játékosának. A voksoláson 121 ország, 472 újságírója vett részt.
4: Időjárás jelentés.
5: Majd hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több tájegységünkön is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul.
4: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva. You got color in your cheeks. Do you ever get that fear that you can't shift the type that sticks around like summits in your teeth?

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Július 24-től 26-ig vár a Szent Kult Fest a Vasvári Szent Kútnál. Idén 3 napon át olyan fellépőkkel találkozhatsz, mint a Budapest Vár, a Hrutka és Grecsó zenekar, Verép Tamás, a Magyar Banda, az Ujjana Quartet, valamint Koszika és a Sárik Péter trió. A koncertek mellett élménytúrákkal is várunk. Indulj el a 14 kilométeres élménysétán a parkerdőben, vagy pattan nyerek be az 55 kilométeres kerékpártúra valamelyikén. A belépés teljesen díjtalan. Részletek és regisztráció a www.népfővasvár.hu weboldalon. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
1: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
2: Július 25-én szombaton a Cseó Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtéri játékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk. Henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Csáó poharakkal!
3: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
0: Reklámot hallottak! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Görmend FM. Görmend FM. Görmend FM. A város rádiója. A város rádiója. Love is a word I don't understand. The simplest side.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Lassan a nyár csúcspontjához érkezünk, de úgy tűnik a Muse Fun and Wellness Parkban még mindig egymást érik a programok. Dercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával beszélgetünk. Mivel várjátok most a vendégeket?
2: Igen, minden nap vannak animációs programok. A hét közepétől például minden nap lesz habparti a Tómedencénél. Délután önként zenés fellépők teremtik meg a nyári hangulatot, és DJ Matteóval is sokszor találkozhattok majd a nyár folyamán, a medence partján, esténként pedig a Laterazzán.
1: A kertmoziról is egyre többet hallani.
2: Sajnos ez elmúlt három alkalmat az időjárás áthúzta, de igen, nagyon örülünk neki. Minden szerdán és szombaton este 8:30-tól vetítünk itt filmeket. Egy igazán mediterrán környezetben, fények, koktélok, popcorn, olyan hangulatot próbálunk teremteni, mintha az ember tényleg egy nyaraláson lenne.
1: És nem csak mozi lesz, hanem koncert is, igaz?
2: Így van. Július 30-án egy különleges koncerttel készülünk. Színpadra lép Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris. Vendégfellépőként pedig megérkezik hozzánk Kökény Lali. Ő fogja kiegészíteni ezt a csodás triót.
1: Hallottam, hogy minden héten más akcióval is készültek.
2: Pontosan. Szeretnénk, ha mindig lenne valami új, amiért érdemes visszatérni. Ezen a héten például minden családi belépő mellé egy ajándékpizzát adunk. Ezek az akciók mindig csak egy hétig érvényesek, ezért érdemes figyelni őket.
1: Ha valaki most hall bennünket, akkor hol tudja a legegyszerűbben megnézni az aktuális programokat?
2: A legjobb, ha felkeresik a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát. Ott minden héten közzé tesszük a programnaptárat, a heti akciókat, a koncerteket, a kertmozit és minden egyéb újdonságot. Mivel folyamatosan készülünk új élményekkel, mindig érdemes követni az oldalunkat.
1: Mit üzensz azoknak, akik még nem jártak nálatok ezen a nyáron?
2: Hát azt üzenném, hogy nem kell feltétlenül egy hosszú szabadság ahhoz, hogy az ember kikapcsolódjon. Néha egy nap is elég lehet. Nálunk egész nap élmények várják a családokat, a párokat és a baráti társaságokat. Fürdőzés, habparti, zene, finom olasz ételek, este kertmozi vagy koncert, és a folyamatosan zajló hazai és nemzetközi szauna versenyeink. Minden adott ahhoz, hogy egy napból egy igazi nyaralás legyen. Várunk mindenkit szeretettel a Muse Fun and Wellness Parkban.
1: Dercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával beszélgettünk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Azbesztmentesítő intézkedéseket sürgetnek Vasban. Érvényüket vesztik a régi típusú személyigazolványok. Sikeresen zárult a második kvíz szezon. Csákány Doroszlón köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasban mielőbbi kormányzati azbesztmentesítő intézkedéseket és hosszú távú megoldást sürgetnek az azbeszttel szennyezett kőzúzalék ügyében, miután megkezdődik a szombathelyi Oladi plató lerakott anyag eltávolítása. Vesti Béla Kőszeg polgármestere közösségi oldalán üdvözölte a szombathelyi intézkedést, ugyanakkor hangsúlyozta, a munkát a vármegye többi érintett településén is folytatni és gyorsítani kell. Hozzátette, levegőminőségi mérésekre és megnyugtató kormányzati intézkedésekre van szükség. Az önkormányzatok szerint a végleges mentesítés több helyen meghaladja a helyi anyagi lehetőségeket, ezért kormányzati segítséget várnak. Érvényüket vesztik a régi típusú személyazonosító igazolványok. A körmendi önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül kiállított személyazonosító igazolványok. Pogács Mónika információi következnek.
4: A város közösségi oldalán tette közzé a belügyminisztérium közleményét, amely szerint a változás az Európai Uniós szabályozással összhangban lép hatályba. A régi papír alapú puha vagy kemény fedeles személyazonosító igazolványok érvényessége automatikusan szűnik meg. Erről az érintettek külön értesítést nem kapnak. A lejáratot a hatósági nyilvántartás hivatalból rögzíti. A belügyminisztérium arra kéri az érintetteket, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat, Azoknak, akik kizárólag ilyen típusú személyazonosító igazolvánnyal rendelkeznek, személyesen kell új elektronikus személyazonosító igazolványt igényelniük bármely kormányablakban. A tájékoztatás szerint nem kötelező új személyi igazolványt kiváltaniuk azoknak, akik más érvényes személyazonosításra alkalmas hatósági okmánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy érvényes magánútlevéllel rendelkeznek. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes, az egészségi állapotuk miatt személyes megjelenésre képtelen ügyfelek számára a kormányhivatalok mobil ügyintézési lehetőséget biztosítanak.
3: 9. alkalommal rendezik meg a Vadásra derbit a Vadásra tónál, ahol ügyességi versenyekkel, családi programokkal és esti szórakoztató műsorral várják a résztvevőket szombaton. Az idei program egyik újdonsága a szlalomverseny, miközben a korábbi évek népszerű akadály elemei, köztük a dobozos feladatok és az ugrató is visszatérnek. Az ugratónál ezúttal buborékokkal teszik látványosabbá a versenyt, a napot retrózenés est zárja. Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd, amelyre digitális fényképezőgéppel vagy mobiltelefonnal készített felvételekkel lehet nevezni. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségeit, a nyári élményeket fényképezőgéppel vagy telefonnal. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére várják, a beküldési határidő augusztus 31. A fényképeket Szendi Péter fotóriporter bírálja el, a legjobban sikerült fotókból kiállítás készül. Sikeresen zárult a második kvízszezon Csákány-Doroszlóban. A három hetente megrendezett eseményeken a helyi és környékbeli csapatok játékos formában mérhették összetudásukat. A mintegy 2x50 perces kvízesteken kezdetben 4 csapat vett részt, majd többen is bekapcsolódtak a versengésbe. Az új szezon indítót szeptemberre tervezik. Kormány ciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagyrészt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. A Magyar Pékszövetség megnyitotta a jelentkezést a 2026-os évi Szent István napi kenyérverseny díjnyertes termékeinek hivatalos gyártói programjába, közölte a szakmai érdekképviselet az MT-vel. A hivatalos gyártói programhoz csatlakozó pékségek jogosultságot szereznek, a díjnyertes termékek előállítására megkapják a receptúrát és a gyártáshoz szükséges szakmai támogatást. 17. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A program sorozathoz idén 54 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. A strandok többsége ezen a napon éjfélig tart nyitva, néhány helyszín pedig hajnali 1-ig vagy 2-ig is látogatható, közölte a Fürdőszövetség.
0: Sporthírek.
3: Számos újítást jelentettek be az atlétikai világdöntőre, amelyre szeptember 11-13-án kerül sor Budapesten. Versenyrendezési szempontból több újdonság várja a nézőket, a pályalátványát egy markáns fekete pályaborítás határozza meg, miközben az adott program során éppen használt versenyterületek kontrasztos kiemelést kapnak, így a nézők figyelme folyamatosan az aktuális versenyszámra irányul.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma a hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több tájegységünkön is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában.

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: Üntetem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, be még elittem, minden egyben van.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal. Kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Július 25-én szombaton a Cseo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtéri játékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Cseo poharakkal.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Még nem tudni, hova viszik az aszbesztel szennyezett hulladékot. Pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend Szentgotthárd és Körmend között. Két meteora is érkezik július utolsó éjszakáján. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Még nem tudni, hová viszik a szombathelyi Oladi városrészből elszállítandó aszbesztel szennyezett hulladékot, közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere. A városvezető azt írta, hozzá is eljutottak olyan információk, melyek szerint a hulladékot esetleg a Zalamülex Kft. Haraszti falui lerakójába vinnék, de még nincs döntés az ügyben. Hozzátette, kérte, hogy az önkormányzatot és a lakosságot is megfelelően tájékoztassák a fejleményekről. Arról is beszámolt, hogy Körmenden további 11 helyszínen rendeltek meg aszbesztgyanús útburkolatvizsgálatot. Egyúttal kérte a lakosságot, hogy az esetlegesen észlelt aszbesztgyanús útszakaszokat vagy anyagokat továbbra is jelentsék. Kézműveskedni hív a szombati Urban Party. Nem csak nézelődni, hanem alkotni is lehet a hétvégén Szombathely belvárosában. Az Urban Party forgataga szombaton tölti meg élettel a Kőszegi utcát. A fesztiválon bárki kipróbálhatja a különböző alkotó technikákat, így a festést, a kerámiázást, vagy akár a horgolást is. Tudtuk meg Szalai Liliántól, a rendezvény egyik szervezőjétől.
2: Nekem az egyik kedvenc rendezvényem Szombathelyen, nem csak azért, mert szervezőként részt veszek benne, hanem hétköznapi, de mégis minőségi rendezvénnyel találkozhatunk, amik annyira sokszínűt, művészektől a vendéglátó egységekig, a zenészekig, összművészetig, mindenki jól érezheti magát, becsatlakozhatunk az alkotási folyamatokban. Idén is lehetőség lesz majdnem mindenhol kipróbálni a festést, a pontfestést, a horgolást, a kerámiázást, megérthetjük, hogy egy-egy mű és alkotás hogyan készül el.
1: A rendezvény miatt szombaton lezárják a Kőszegi utcát, a korlátozás reggel 7-től éjfélig lesz érvényben. A Sárik Préter trió Koszikával lép fel az ingyenes Vasvári Zenei Fesztiválon. Péntektől vasárnapig rendezik meg a Szentkult Fesztivált Vasváron. A háromnapos ingyenes rendezvényen fellép mások mellett Koszika és a Sárik Péter trió, akiket szombaton láthat a közönség a Szentkúti színpadon. A műsorban sok zenei műfajt érintenek majd, nyilatkozta Sárik Péter együttes vezető, jazz zongora művész zeneszerző.
3: Koszika nevű fantasztikus énekesnővel fogunk érkezni, ő Marosvásárhelyi és a becsületes nára Koszovics Krisztina. Alapvetően népzenész és néptáncos családból származik. Ő mellesleg elvégezte a klasszikus hegedű művész szakot, de minden műfajban otthon van, popban, rockban, stb. Úgyhogy egy igazi multitalentum, és vele együtt mi érkezünk a Sárik Péter trió. Mi elég népszerűek vagyunk itthon a saját mezőnyükben, nagyon-nagyon sokat utazunk a világban, most már több mint 20 országban játszottunk, és mindenféle műfajban nagyon szeretünk kirándulni, és ez most egy olyan lesz, ahol Koszikával leginkább magyar népdalok és népzenék feldolgozásait játszunk, de lesz benne román, lesz benne cigány, meg mindenféle, és igazából úgy képzelje el ezt a kedves közönség, hogy elég hamar énekelni fogunk együtt a koncerten, aztán általában nagy táncolás is szokott lenni benne, lesz jazz is, de szerintem pont olyan, ami mindenkinek tetszeni fog.
1: Pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend szerint közlekednek egyes vonatok. A Szentgotthárd-Körmend vasútvonalon augusztus 6 és 7 között figyelmeztet a GYESEV. A tájékoztatás szerint Szentgotthárd és Körmend között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A Szavária Intercity helyett ugyancsak autóbusz közlekedik ezen a szakaszon, míg a nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határátlépő utasai számára Szentgotthárd és Szombathely között közvetlen vonatpótló autóbuszokat biztosítanak. Pénteken Bagoly túrával veszi kezdetét, szombaton pedig egésznapos közösségi programokkal folytatódik a Szarvaskendi falunap. A szombati programok között gyerekprogramok is várják az érdeklődőket, arcfestés, csillámtetoválás, légvárok és lovaskocsizás. A falunap idején a sportpálya környékén ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani, a főzőcsapatok és a vendéglátó helyek a pályához vezető út mellett kapnak helyet, a rendezvényre minden érdeklődőt várnak. Csendes Olivér lett a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetője. A Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére Csendes Olivért kért a felkapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A TERCE vezető Facebook posztjában azt írta, Csendes Olivér személyében az MTÜ élére olyan kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkező vezető került, aki a turisztikai szakma széleskörű egyhangú elismerését és bizalmát élvezi. Újabb támogatásra pályázhatnak a tavalyi asszály során veszteséget szenvedett kukorica termelők, erre több mint 10 millió euró áll rendelkezésre a mezőgazdasági válság tartalékból, írta az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-ig kifizetik. A tavalyi rendkívüli asszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat, a veszteségek mérséklése és a magyar mezőgazdaság stabilitása érdekében minden támogatási lehetőséget meg kell ragadni, írták. Két meteorra is érkezik. Július 30-ról 31-re virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát. A déli delta aquaridák és az alfa capricornidák óránként 10-15 hullócsillag felvillanása várható az égbolton, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MTI-vel. A meteorrajok észleléséhez nincs szükség távcsőre, a jelenség fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz.
0: Sporthírek.
1: Messi a legjobb. A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség szavazásán Lionel Messit az ezüstérmes argentin válogatott csapatkapitányát választották meg a vasárnap véget ért labdarúgó világbajnokság legjobb játékosának. A voksoláson 121 ország, 472 újságírója vett részt.
0: Időjárás jelentés.
1: Majd hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több tájegységünkön is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Július 24-től 26-ig vár a Szent Kult Fest a vasvári Szent Kútnál. Idén 3 napon át olyan fellépőkkel találkozhatsz, mint a Budapest Vár, a Hrutka és Grecsó zenekar, Verép Tamás, a Magyar Banda, az Ulyana Quartet, valamint Koszika és a Sárik Péter trió. A koncertek mellett élménytúrákkal is várunk. Indulj el a 14 kilométeres élménysétán a parkerdőben, vagy pattanj nyerekbe az 55 kilométeres kerékpártúra valamelyikén. A belépés teljesen díjtalan. Részletek és regisztráció a www.népfővasvár.hu weboldalon. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
2: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
3: Reklámot hallottak.
0: És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Július 25-én szombaton a Ceo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtérjátékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk. Henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal. A grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Ceo poharakkal.
2: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől. Az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketapont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Július 24-től 26-ig vár a Szentkult Fest a Vasvári Szentkútnál. Idén három napon át olyan fellépőkkel találkozhatsz, mint a Budapest Vár, a Hrutka és Grecsó zenekar, Verép Tamás, a Magyar Banda, az Újjanak Kvartett, valamint Koszika és a Sárik Péter trió. A koncertek mellett élménytúrákkal is várunk. Indulj el a 14 kilométeres élménysétán a parkerdőben, vagy pattan nyerekbe az 55 kilométeres kerékpártúra valamelyikén. A belépés teljesen díjtalan. Részletek és regisztráció a www.népfővasvár.hu weboldalon. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
0: Reklámot hallottak.
2: 99.8.
4: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Azbesztmentesítő intézkedéseket sürgetnek Vasban. Érvényüket vesztik a régi típusú személyigazolványok. Sikeresen zárult a második kvízszezon. Csákány Doroszlón köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasban mielőbbi kormányzati azbesztmentesítő intézkedéseket és hosszú távú megoldást sürgetnek az azbeszttel szennyezett kőzúzalék ügyében, miután megkezdődik a szombathelyi Oladi Platón lerakott anyag eltávolítása. Mesti Béla Kőszeg polgármestere közösségi oldalán üdvözölte a szombathelyi intézkedést, ugyanakkor hangsúlyozta a munkát a vármegye többi érintett településén is folytatni és gyorsítani kell. Hozzátette, levegőminőségi mérésekre és megnyugtató kormányzati intézkedésekre van szükség. Az önkormányzatok szerint a végleges mentesítés több helyen meghaladja a helyi anyagi lehetőségeket, ezért kormányzati segítséget várnak. Érvényüket vesztik a régi típusú személyazonosító igazolványok. A körmendi önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül kiállított személyazonosító igazolványok. Pogács Mónika információi következnek.
6: A város közösségi oldalán tette közzé a belügyminisztérium közleményét, amely szerint a változás az Európai Uniós szabályozással összhangban lép hatályba. A régi papír alapú puha vagy kemény fedeles személyazonosító igazolványok érvényessége automatikusan szűnik meg. Erről az érintettek külön értesítést nem kapnak. A lejáratot a hatósági nyilvántartás hivatalból rögzíti. A belügyminisztérium arra kéri az érintetteket, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak, akik kizárólag ilyen típusú személyazonosító igazolványra rendelkeznek, személyesen kell új elektronikus személyazonosító igazolványt igényelniük bármely kormányablakban. A tájékoztatás szerint nem kötelező új személyi igazolványt kiváltaniuk azoknak, akik más érvényes személyazonosításra alkalmas hatósági okmánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy érvényes magánútlevéllel rendelkeznek. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes, az egészségi állapotuk miatt személyes megjelenésre képtelen ügyfelek számára a kormányhivatalok mobil ügyintézési lehetőséget biztosítanak.
5: 9. alkalommal rendezik meg a Vadásra derbit a Vadásra tónál, ahol ügyességi versenyekkel, családi programokkal és esti szórakoztató műsorral várják a résztvevőket szombaton. Az idei program egyik újdonsága a slalom verseny, miközben a korábbi évek népszerű akadály elemei, köztük a dobozos feladatok és az ugrató is visszatérnek. Az ugratónál ezúttal buborékokkal teszik látványosabbá a versenyt, a napot retrózenés est zárja. Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd, amelyre digitális fényképezőgéppel vagy mobiltelefonnal készített felvételekkel lehet nevezni. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségeit, a nyári élményeket fényképezőgéppel vagy telefonnal. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére várják, a beküldési határidő augusztus 31. A fényképeket Szendi Péter fotóriporter bírálja el, a legjobban sikerült fotókból kiállítás készül. Sikeresen zárult a második vízszezon Csákány-Doroszlóban. A három hetente megrendezett eseményeken a helyi és környékbeli csapatok játékos formában mérhették összetudásukat. A mintegy 2x50 perces kvízesteken kezdetben 4 csapat vett részt, majd többen is bekapcsolódtak a versengésbe. Az új szezon indítót szeptemberre tervezik. Kormány ciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagyrészt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. A Magyar Pékszövetség megnyitotta a jelentkezést a 2026-os évi Szent István napi kenyérverseny díjnyertes termékeinek hivatalos gyártói programjába, közölte a szakmai érdekképviselet az MT-vel. A hivatalos gyártói programhoz csatlakozó pékségek jogosultságot szereznek, a díjnyertes termékek előállítására megkapják a receptúrát és a gyártáshoz szükséges szakmai támogatást. 17. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A program sorozathoz idén 54 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. A strandok többsége ezen a napon éjfélig tart nyitva, néhány helyszín pedig hajnali egyig vagy kettőig is látogatható, közölte a Fürdőszövetség.
4: Sporthírek.
5: Számos újítást jelentettek be az atlétikai világdöntőre, amelyre szeptember 11-13-án kerül sor Budapesten. Versenyrendezési szempontból több újdonság várja a nézőket, a pályalátványát egy markáns fekete pályaborítás határozza meg, miközben az adott program során éppen használt versenyterületek kontrasztos kiemelést kapnak, így a nézők figyelme folyamatosan az aktuális versenyszámra irányul.
4: Időjárás jelentés.
5: Majd hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több tájegységünkön is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul.
4: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

megmaradt még, minden pillanatban elveszek még. Most csak nézlek tovább, annyira vágyom már rád. Gyere, érincs ma még, együtt mindent elfeledhetnénk. Nem is bánnám, és tudod, jó lesz.

Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből.
1: Mindjárt folytatjuk.
2: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám következik.
3: Lassan a nyár csúcspontjához érkezünk, de úgy tűnik a Muse Fun and Wellness Parkban még mindig egymást érik a programok. Dercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával beszélgetünk. Mivel várjátok most a vendégeket?
4: Igen, minden nap vannak animációs programok. A hét közepétől például minden nap lesz habparti a Tómedencénél. Délutánonként zenés fellépők teremtik meg a nyári hangulatot, és DJ Matteóval is sokszor találkozhattok majd a nyár folyamán, a medence partján, esténként pedig a Laterazzán.
3: A kertmoziról is egyre többet hallani.
4: Sajnos ez elmúlt három alkalmat az időjárás áthúzta, de igen, nagyon örülünk neki. Minden szerdán és szombaton este 8:30-tól vetítünk itt filmeket. Egy igazán mediterrán környezetben, fények, koktélok, popcorn, olyan hangulatot próbálunk teremteni, mintha az ember tényleg egy nyaraláson lenne.
3: És nem csak mozi lesz, hanem koncert is, igaz?
4: Így van. Július 30-án egy különleges koncerttel készülünk. Színpadra lép Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris. Vendégfellépőként pedig megérkezik hozzánk Kökény Lali. Ő fogja kiegészíteni ezt a csodás triót.
3: Hallottam, hogy minden héten más akcióval is készültek.
4: Pontosan. Szeretnénk, ha mindig lenne valami új, amiért érdemes visszatérni. Ezen a héten például minden családi belépő mellé egy ajándékpizzát adunk. Ezek az akciók mindig csak egy hétig érvényesek, ezért érdemes figyelni őket.
3: Ha valaki most hall bennünket, akkor hol tudja a legegyszerűbben megnézni az aktuális programokat?
4: A legjobb, ha felkeresik a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát. Ott minden héten közzé tesszük a programnaptárat, a heti akciókat, a koncerteket, a kertmozit és minden egyéb újdonságot. Mivel folyamatosan készülünk új élményekkel, mindig érdemes követni az oldalunkat.
3: Mit üzensz azoknak, akik még nem jártak nálatok ezen a nyáron?
4: Hát azt üzenném, hogy nem kell feltétlenül egy hosszú szabadság ahhoz, hogy az ember kikapcsolódjon. Néha egy nap is elég lehet. Nálunk egész nap élmények várják a családokat, a párokat és a baráti társaságokat. Fürdőzés, habparti, zene, finom olasz ételek, este kertmozi vagy koncert, és a folyamatosan zajló hazai és nemzetközi szauna versenyeink. Minden adott ahhoz, hogy egy napból egy igazi nyaralás legyen. Várunk mindenkit szeretettel a Muse Fun and Wellness Parkban.
3: Dercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával beszélgettünk.
0: Reklámot hallottak.
2: 99.8. Görmend FM.
0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Még nem tudni, hova viszik az aszbesztel szennyezett hulladékot. Pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend Szentgotthárd és Körmend között. Két meteora is érkezik július utolsó éjszakáján. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Még nem tudni, hová viszik a szombathelyi oladi városrészből elszállítandó aszbesztel szennyezett hulladékot, közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere. A városvezető azt írta, hozzá is eljutottak olyan információk, melyek szerint a hulladékot esetleg a Zalamülex Kft. Haraszti falui lerakójába vinnék, de még nincs döntés az ügyben. Hozzátette, kérte, hogy az önkormányzatot és a lakosságot is megfelelően tájékoztassák a fejleményekről. Arról is beszámolt, hogy Körmenden további 11 helyszínen rendeltek meg aszbesztgyanús útburkolatvizsgálatot. Egyúttal kérte a lakosságot, hogy az esetlegesen észlelt aszbesztgyanús útszakaszokat vagy anyagokat továbbra is jelentsék. Kézműveskedni hív a szombati Urban Party. Nem csak nézelődni, hanem alkotni is lehet a hétvégén Szombathely belvárosában. Az Urban Party forgataga szombaton tölti meg élettel a Kőszegi utcát. A fesztiválon bárki kipróbálhatja a különböző alkotó technikákat, így a festést, a kerámiázást, vagy akár a horgolást is. Tudtuk meg Szalai Liliántól, a rendezvény egyik szervezőjétől.
6: Nekem az egyik kedvenc rendezvényem Szombathelyen, nem csak azért, mert szervezőként részt veszek benne, hanem hétköznapi, de mégis minőségi rendezvénnyel találkozhatunk, amik annyira sokszínű, művészektől a vendéglátó egységekig, a zenészekig, összművészetig, mindenki jól érezheti magát. Becsatlakozhatunk az alkotási folyamatokban. Idén is lehetőség lesz majdnem mindenhol kipróbálni a festést, a pontfestést, festést, a horgolást, a kerámiázást, megérthetjük, hogy egy-egy mű és alkotás hogyan készül el.
5: A rendezvény miatt szombaton lezárják a Kőszegi utcát, a korlátozás reggel 7-től éjfélig lesz érvényben. A Sárik Préter trió Koszikával lép fel az ingyenes Vasvári Zenei Fesztiválon. Péntektől vasárnapig rendezik meg a Szentkult Fesztivált Vasváron. A háromnapos ingyenes rendezvényen fellép mások mellett Koszika és a Sárik Péter trió, akiket szombaton láthat a közönség a Szentkúti színpadon. A műsorban sok zenei műfajt érintenek majd, nyilatkozta Sárik Péter együttes vezető, jazz zongora művész zeneszerző.
1: Koszika nevű fantasztikus énekesnővel fogunk érkezni, ő Marosvásárhelyi és a becsületes nára Koszos Krisztina. Alapvetően népzenész és néptáncos családból származik, ő mellesleg elvégezte a klasszikus hegedű művész szakot, de minden műfajban otthon van, popban, rockban, stb. Úgyhogy egy igazi multitalentum, és vele együtt mi érkezünk a Sárik Péter trió. Mi elég népszerűek vagyunk itthon a saját mezőnyükben, nagyon-nagyon sokat utazunk a világban, most már több mint 20 országban játszottunk, és mindenféle műfajban nagyon szeretünk kirándulni, és ez most egy olyan lesz, ahol Koszikával leginkább magyar népdalok és népzenék feldolgozásait játszik, de lesz benne román, lesz benne cigány, meg mindenféle, és igazából úgy képzelje ezt a kedves közönség, hogy elég hamar énekelni fogunk együtt a koncerten, aztán általában nagy táncolás is szokott lenni benne, lesz jazz is, de szerintem pont olyan, ami mindenkinek tetszeni fog.
5: Pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend szerint közlekednek egyes vonatok. A Szentgotthárd-Körmend vasútvonalon augusztus 6 és 7 között figyelmeztet a GYESEV. A tájékoztatás szerint Szentgotthárd és Körmend között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A Szavária Intercity helyett ugyancsak autóbusz közlekedik ezen a szakaszon, míg a nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határátlépő utasai számára Szentgotthárd és Szombathely között közvetlen vonatpótló autóbuszokat biztosítanak. Pénteken bagolytúrával veszi kezdetét, szombaton pedig egésznapos közösségi programokkal folytatódik a Szarvaskendi falunap. A szombati programok között gyerekprogramok is várják az érdeklődőket, arcfestés, csillámtetoválás, légvárok és lovaskocsizás. A falunap idején a sportpálya környékén ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani, a főzőcsapatok és a vendéglátóhelyek a pályához vezető út mellett kapnak helyet, a rendezvényre minden érdeklődőt várnak. Csendes Olivér lett a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetője. A Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére Csendes Olivért kérte fel kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Terce vezető Facebook posztjában azt írta, Csendes Olivér személyében az MTÜ élére olyan kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkező vezető került, aki a turisztikai szakma széleskörű egyhangú elismerését és bizalmát élvezi. Újabb támogatásra pályázhatnak a tavalyi asszály során veszteséget szenvedett kukorica termelők, erre több mint 10 millió euró áll rendelkezésre a mezőgazdasági válság tartalékból, írta az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-ig kifizetik. A tavalyi rendkívüli asszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat, a veszteségek mérséklése és a magyar mezőgazdaság stabilitása érdekében minden támogatási lehetőséget meg kell ragadni, írták. Két meteorra is érkezik. Július 30-ról 31-re virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát. A déli delta aquaridák és az alfa capricornidák óránként 10-15 hullócsillag felvillanása várható az égbolton, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MTI-vel. A meteorrajok észleléséhez nincs szükség távcsőre, a jelenség fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz.
0: Sporthírek.
5: Messi a legjobb. A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség szavazásán Lionel Messit az ezüstérmes argentin válogatott csapatkapitányát választották meg a vasárnap véget ért labdarúgó világbajnokság legjobb játékosának. A voksoláson 121 ország, 472 újságírója vett részt.
0: Időjárás jelentés.
5: Majd hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több tájegységünkön is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

estét mindenkinek, szép napot, elindult a délután itt a 99.8-on, a Körmend FM-en 1:02 előtt járunk, én pedig ma is Tóth Cili vagyok itt a mikrofonnál, és önökkel leszek az éterben egészen 17 óráig, hiszen addig tart a mai délután itt a Város rádiójában, és természetesen ma is hozok majd hasznos és közérdekű infókat, meg persze jó kis érdekességet, és az elmaradhatatlan, jobbnál jobb munkaidő felpörgető zenéket. Calgo, Sandro Cavazza és J.P. Cooper indították az órát, Rod Stewart-tal pedig megyünk tovább, a Look in Her Eyes, ez a jó kis dal szól tőle, ezzel kívánok mindenkinek szép délután, kitartást a hátralévő munkaidőhöz, na és persze jó rádiózást velünk!

0: közlekedési információk.
1: Az autósok figyeljenek a folytatásban, hiszen ma még érvényben van a teljes útzár az M80-as autóúton, a Szentgotthárdi csomópont és az osztrák S7-es autót Heiligenkreuzi csomópontja közt. Az osztrák oldalon építési munkálatok zajlanak, ezért aki erre közlekedik, mindenképpen érdemes figyelni a kihelyezett terelő táblákat, vagy válassza alternatív útvonalként a régi 8-as számú főutat. A munkálatok várhatóan a mai napon befejeződnek. A 86-os főúton Szombathely Petőfi telep város részénél építési munkálatok miatt jelző lámpa irányítja a forgalmat, emiatt jelentősen megnőhet a menetidő, ha tehetik, választanak másik útvonalat. A 74-es főúton Vasvár után mintegy 2 kilométeres szakaszon aszfaltmarási munkálatokat végeznek, itt félpályás forgalomra és jelző lámpás irányításra lehet számítani. Kaszálási munkálatok zajlanak a 76-os főúton Zalaegerszeg irányába, itt az Ozmán-Büki elágazó és Bagot közt érdemes lassabban és körültekintőbben közlekedni, hiszen az érintett szakaszon kiépített terelés mellett tud haladni a forgalom. Vezessenek figyelmesen és számoljanak a megszokottnál hosszabb menetidővel.
0: A közlekedési információkat a Körmendi Muse Fun and Wellness Park segítségével szállítottuk. Muse. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.

0: vagy egyedül. Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal. Kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó főbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Július 25-én szombaton a Cseo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtéri játékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk. Henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Cseo poharakkal.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva. Körmend.

Prima Donna, Marina and Diamonds sikere forgott a 99-8 az elmúlt percekben. Megyünk tovább, hiszen majd hideg front alakítja az időjárásunkat. Ennek köszönhetően a napsütést többször megzavarják a felhők, és elszórtan bizony záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél sokfelé élénk lesz, a zivatarok környezetében pedig akár viharos széllökések is előfordulhatnak, úgyhogy csak óvatosan, nehogy aztán Mary Poppins legyen belőlünk. A délutáni csúcshőmérséklet körülbelül 24 fok körül alakul jelenleg itt Körmenden, illetve a térségben. És estére pedig úgy tűnik, hogy fokozatosan csökken majd a csapadék hajlam, de helyenként még előfordulhat egy-egy futó zápor, a szél pedig továbbra is élénk marad. Holnap pedig úgy tűnik, hogy már sok napsütésre számíthatunk, egy-egy gomoly felhő azért még képződhet felettünk, amiből hát itt a térségünkben szerencsére zápor, zivatar már nem valószínű, hogy kialakul. Az északnyugati északi szél pedig továbbra is gyakran élénk lesz, időnként pedig erős lökésekre is számíthatunk. Reggel igazán hűvös lesz, 7 és 15 fok közé hűl a levegő, napközben pedig 22 és 28 fok körül várhatóak a maximumok. A hideg front miatt tehát ma az arra érzékenyeknél fejfájás, vérnyomás, ingadozás vagy ízületi panaszok is jelentkezhetnek, ugyanakkor a naposabb időszakok sokak közérzetét javítják. Szép délutánt kívánok, és hogyha útnak indulnak, ahogy hallhatták, az esernyőt ma bizony nem érdemes otthon hagyni.

Beyond Wish a Fallen szólt a 99.8-on az első óránknak a végéhez is értünk. Lakosi Gabi vált a stúdióban, hozzá a legfontosabb híreket, infókat kettőkor. Én pedig jövök majd vissza a hírek után, folytatjuk a délutánt. Önök sem menjenek nagyon messzire. DJ Bowie, There is a Party, ez a jó kis dal pedig szól még a hírek előtt.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Azbesztmentesítő intézkedéseket sürgetnek Vasban. Érvényüket vesztik a régi típusú személyigazolványok. Sikeresen zárult a második kvízszezon. Csákány Doroszlón köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasban mielőbbi kormányzati azbesztmentesítő intézkedéseket és hosszú távú megoldást sürgetnek az azbeszttel szennyezett kőzúzalék ügyében, miután megkezdődik a szombathelyi oladi plató lerakott anyag eltávolítása. Vesti Béla Kőszeg polgármestere közösségi oldalán üdvözölte a szombathelyi intézkedést, ugyanakkor hangsúlyozta, a munkát a vármegye többi érintett településén is folytatni és gyorsítani kell. Hozzátette, levegőminőségi mérésekre és megnyugtató kormányzati intézkedésekre van szükség. Az önkormányzatok szerint a végleges mentesítés több helyen meghaladja a helyi anyagi lehetőségeket, ezért kormányzati segítséget várnak. Érvényüket vesztik a régi típusú személyazonosító igazolványok. A körmendi önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül kiállított személyazonosító igazolványok. Pogács Mónika információi következnek.
2: A város közösségi oldalán tette közzé a belügyminisztérium közleményét, amely szerint a változás az Európai Uniós szabályozással összhangban lép hatályba. A régi papír alapú puha vagy kemény fedeles személyazonosító igazolványok érvényessége automatikusan szűnik meg. Erről az érintettek külön értesítést nem kapnak. A lejáratot a hatósági nyilvántartás hivatalból rögzíti. A belügyminisztérium arra kéri az érintetteket, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak, akik kizárólag ilyen típusú személyazonosító igazolvánnyal rendelkeznek, személyesen kell új elektronikus személyazonosító igazolványt igényelniük bármely kormányablakban. A tájékoztatás szerint nem kötelező új személyi igazolványt kiváltaniuk azoknak, akik más érvényes személyazonosításra alkalmas hatósági okmánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy érvényes magánútlevéllel rendelkeznek. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes, az egészségi állapotuk miatt személyes megjelenésre képtelen ügyfelek számára a kormányhivatalok mobil ügyintézési lehetőséget biztosítanak.
1: 9. alkalommal rendezik meg a Vadásra derbit a Vadásra tónál, ahol ügyességi versenyekkel, családi programokkal és esti szórakoztató műsorral várják a résztvevőket szombaton. Az idei program egyik újdonsága a szlalom verseny, miközben a korábbi évek népszerű akadály elemei, köztük a dobozos feladatok és az ugrató is visszatérnek. Az ugratónál ezúttal buborékokkal teszik látványosabbá a versenyt, a napot retrózenés est zárja. Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd, amelyre digitális fényképezőgéppel vagy mobiltelefonnal készített felvételekkel lehet nevezni. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségeit, a nyári élményeket fényképezőgéppel vagy telefonnal. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére várják, a beküldési határidő augusztus 31. A fényképeket Szendi Péter fotóriporter bírálja el, a legjobban sikerült fotókból kiállítás készül. Sikeresen zárult a második kvízszezon Csákány Doroszlóban. A 3 hetente megrendezett eseményeken a helyi és környékbeli csapatok játékos formában mérhették összetudásukat. A mintegy 2x50 perces kvízesteken kezdetben 4 csapat vett részt, majd többen is bekapcsolódtak a versengésbe. Az új szezon indítót szeptemberre tervezik. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagyrészt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat, és partnerségre törekednek Budapesttel. A Magyar Pékszövetség megnyitotta a jelentkezést a 2026-os évi Szent István napi kenyérverseny díjnyertes termékeinek hivatalos gyártói programjába, közölte a szakmai érdekképviselet az MT-vel. A hivatalos gyártói programhoz csatlakozó pékségek jogosultságot szereznek, a díjnyertes termékek előállítására megkapják a receptúrát és a gyártáshoz szükséges szakmai támogatást. 17. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A program sorozathoz idén 54 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. A strandok többsége ezen a napon éjfélig tart nyitva, néhány helyszín pedig hajnali egyig vagy kettőig is látogatható, közölte a Fürdőszövetség.
0: Sporthírek.
1: Számos újítást jelentettek be az atlétikai világdöntőre, amelyre szeptember 11-13-án kerül sor Budapesten. Versenyrendezési szempontból több újdonság várja a nézőket. A pályalátványát egy markáns fekete pályaborítás határozza meg, miközben az adott program során éppen használt versenyterületek kontrasztos kiemelést kapnak, így a nézők figyelme folyamatosan az aktuális versenyszámra irányul.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet, napközben 25 fokra melegszik a levegő.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

egy újabb órája indult el a délutánunknak, 4:30 előtt járunk 3 perccel, én Tóth Cili vagyok, továbbra is tartsanak velem, hiszen ebben az órában is szólnak továbbra is a jó zenék, na meg azok néhány érdekességet és programajánlózunk is. Rita Ora, Fatboy Slim és Josh Favaz után Énikámhoz és sikerét indítom, de itt lesz velünk Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Marics Peti is a folytatásban. Jó rádiózást!

Gayle és az ABCD a Few Salt a 99. 8. július 23-án, amikor is a Lenkék és a Brigittek ünneplik névnapjukat, akiket ezúton is sok szeretettel köszöntünk, Isten éltesse őket sokáig. A mai nap azonban egy szomorú történelmi eseményt is felidéz, hiszen 1728. július 23-án zajlott a magyar boszorkányperek egyik legsötétebb fejezete. Szegeden egyszerre 13 embert égettek mágián boszorkányság vágyával. A vádlottakat kínvallatásnak vetették alá, a perek hátterében pedig a babonák, a félelem és a súlyos asszály okozta bűnbak keresése. Hát a szegedi boszorkányper ma is arra emlékeztet, hogy milyen tragikus következményei lehetnek az előítéleteknek, na meg a hisztériának. Július 23-ához ugyanakkor örömteli események is kapcsolódnak, hiszen ezen a napon látta meg a napvilágot például Polgár Judit, minden idők legeredményesebb női sakkozója, valamint Daniel Radcliffe brit színész is, akit a világ Harry Potter megformálójaként ismert meg. Tehát július 23-a egyszer emlékeztet bennünket a történelem tanúságaira, na meg olyan emberekre, akik tehetségükkel maradandót alkottak. A mai ünneplőknek pedig Eurythmics és a Sweet Dreams szól a folytatásban, itt a 99.8-on.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érteklődjön kereskedésünkben.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Július 24-től 26-ig vár a Szent Kult Fest a Vasvári Szent Kútnál. Idén 3 napon át olyan fellépőkkel találkozhatsz, mint a Budapest Vár, a Hrutka és Grecsó zenekar, Verép Tamás, a Magyar Banda, az Ujjanak Quartet, valamint Koszika és a Sárik Péter trió. A koncertek mellett élménytúrákkal is várunk. Indulj el a 14 kilométeres élménysétán a parkerdőben, vagy pattan nyerekbe az 55 kilométeres kerékpártúra valamelyikén. A belépés teljesen díjtalan. Részletek és regisztráció a www.népfővasvár.hu weboldalon. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
2: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
3: Reklámot hallottak.
0: És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.
4: Yeah. Let's take them back. Coming up, I was confused. My mommy kissing a girl. Confused.

0: Örmend FM. Programajánló.
1: Programajánlózunk a folytatásban, hiszen július 31-e és augusztus 2-a közt ismét megrendezésre kerül a Magyar Szecsődi Fesztivál. Pénteken kertmozival indulnak a programok, ahol a Ludas Matyi és a Nyugati Nyaralás című mozikat vetítik, aztán szombaton és vasárnap tovább folytatódik a színes program kavalkád, például reggel 7 órától már elkezdődik a főzőverseny, de aztán számos kulturális programmal is várják az érdeklődőket, érdemes lesz tehát ide is ellátogatni. Vasárnap pedig ökumenikus istentisztelettel, valamint mozgással folytatódik a Magyar Szecsődi Fesztivál. Természetesen hamarosan Magyar Szecsőd polgármestere is vendége lesz a Körmend FM stúdiójának, akit részletesen kifaggatunk majd a fesztiválról. Szóval július 31 és augusztus 2-a közt ismét Magyar Szecsődi Fesztivál.

Egy újabb óra végéhez érkeztünk, vele együtt pedig Lakosi Gabi érkezik ismét ide a stúdióba, hozza a legfontosabb híreket, infokat, de ne menjenek nagyon messzire önök se a készülékektől, hiszen a délutánunkból van még hátra bő két órányi idő, ezt is igyekszem megtölteni jó kis tartalmakkal, na meg jobbnál jobb zenékkel, úgyhogy mindenképpen várom vissza önöket. A hírek előtt Toby Romero és Roger Sanchez, valamint a Make You Mine szól még, rád hangolva.

0: human.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Július 25-én szombaton a Cseo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtéri játékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk. Henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal. A grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Cseo poharakkal!
3: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
4: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fű biobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
3: Július 24-től 26-ig vár a Szent Kult Fest a Vasvári Szent Kútnál. Idén 3 napon át olyan fellépőkkel találkozhatsz, mint a Budapest Vár, a Krutka és Grecsó zenekar, Verép Tamás, a Magyar Banda, az Ulyana Quartet, valamint Koszika és a Sárik Péter trió. A koncertek mellett élménytúrákkal is várunk. Indulj el a 14 kilométeres élménysétán a parkerdőben, vagy pattan nyerek be az 55 kilométeres kerékpártúra valamelyikén. A belépés teljesen díjtalan. Részletek és regisztráció a www.népfővasvár.hu weboldalon. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
1: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Még nem tudni, hova viszik az aszbesztel szennyezett hulladékot. Pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend Szentgotthárd és Körmend között. Két meteora is érkezik július utolsó éjszakáján. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Még nem tudni, hová viszik a szombathelyi oladi városrészből elszállítandó aszbesztel szennyezett hulladékot, közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere. A városvezető azt írta, hozzá is eljutottak olyan információk, melyek szerint a hulladékot esetleg a Zalamülex Kft. Haraszti falui lerakójába vinnék, de még nincs döntés az ügyben. Hozzátette, kérte, hogy az önkormányzatot és a lakosságot is megfelelően tájékoztassák a fejleményekről. Arról is beszámolt, hogy Körmenden további 11 helyszínen rendeltek meg aszbesztgyanús útburkolat vizsgálatot. Egyúttal kérte a lakosságot, hogy az esetlegesen észlelt aszbesztgyanús útszakaszokat vagy anyagokat továbbra is jelentsék. Kézműveskedni hív a szombati Urban Party. Nem csak nézelődni, hanem alkotni is lehet a hétvégén Szombathely belvárosában. Az Urban Party forgatag a szombaton tölti meg élettel a Kőszegi utcát. A fesztiválon bárki kipróbálhatja a különböző alkotó technikákat, így a festést, a kerámiázást, vagy akár a horgolást is. Tudtuk meg Szalai Liliántól, a rendezvény egyik szervezőjétől.
6: Nekem az egyik kedvenc rendezvényem Szombathelyen, nem csak azért, mert szervezőként részt veszek benne, hanem hétköznapi, de mégis minőségi rendezvénnyel találkozhatunk, amik annyira sokszínű, művészektől a vendéglátó egységekig, a zenészekig, összművészetig, mindenki jól érezheti magát. Becsatlakozhatunk az alkotási folyamatokban. Idén is lehetőség lesz majdnem mindenhol kipróbálni a festést, a pontfestést, a horgolást, a kerámiázást. Megérthetjük, hogy egy-egy mű és alkotás hogyan készül el.
5: A rendezvény miatt szombaton lezárják a Kőszegi utcát. A korlátozás reggel 7-től éjfélig lesz érvényben. A Sárik Préter trió Koszikával lép fel az ingyenes Vasvári Zenei Fesztiválon. Péntektől vasárnapig rendezik meg a Szentkult Fesztivált Vasváron. A háromnapos ingyenes rendezvényen fellép mások mellett Koszika és a Sárik Péter trió, akiket szombaton láthat a közönség a Szentkúti színpadon. A műsorban sok zenei műfajt érintenek majd, nyilatkozta Sárik Péter együttes vezető, jazz zongora, művész, zeneszerző.
0: Koszika nevű fantasztikus énekesnővel fogunk érkezni, ő Marosvásárhelyi és a Becsületes Nára Koszos és Krisztina. Alapvetően népzenész és néptáncos családból származik. Ő mellesleg elvégezte a klasszikus hegedű művész szakot, de minden műfajban otthon van, popban, rockban, stb. Úgyhogy egy igazi multitalentum, és vele együtt mi érkezünk a Sárik Péter trió. Mi elég népszerűek vagyunk itthon a saját mezőnyükben, nagyon-nagyon sokat utazunk a világban, most már több mint 20 országban játszottunk, és mindenféle műfajban nagyon szeretünk kirándulni, és ez most egy olyan lesz, ahol Koszikával leginkább magyar népdalok és népzenék feldolgozásait játszunk, de lesz benne román, lesz benne cigány, meg mindenféle, és igazából úgy képzelje ezt a kedves közönség, hogy elég hamar énekelni fogunk együtt a koncerten, aztán általában nagy táncolás is szokott lenni benne, lesz jazz is, de szerintem pont olyan, ami mindenkinek tetszeni fog.
5: Pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend szerint közlekednek egyes vonatok. A Szentgotthárd-Körmend vasútvonalon augusztus 6 és 7 között figyelmeztet a GYESEV. A tájékoztatás szerint Szentgotthárd és Körmend között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A Szavária Intercity helyett ugyancsak autóbusz közlekedik ezen a szakaszon, míg a nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határátlépő utasai számára Szentgotthárd és Szombathely között közvetlen vonatpótló autóbuszokat biztosítanak. Pénteken bagolytúrával veszi kezdetét, szombaton pedig egész napos közösségi programokkal folytatódik a Szarvaskendi falunap. A szombati programok között gyerekprogramok is várják az érdeklődőket, arcfestés, csillámtetoválás, légvárok és lovaskocsizás. A falunap idején a sportpálya környékén ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani, a főzőcsapatok és a vendéglátóhelyek a pályához vezető út mellett kapnak helyet, a rendezvényre minden érdeklődőt várnak. Csendes Olivér lett a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetője. A Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére Csendes Olivért kérte fel kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Terce vezető Facebook posztjában azt írta, Csendes Olivér személyében az MTÜ élére olyan kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkező vezető került, aki a turisztikai szakma széleskörű, egyhangú elismerését és bizalmát élvezi. Újabb támogatásra pályázhatnak a tavalyi asszály során veszteséget szenvedett kukorica termelők, erre több mint 10 millió euró áll rendelkezésre a mezőgazdasági válság tartalékból, írta az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-ig kifizetik. A tavalyi rendkívüli asszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat, a veszteségek mérséklése és a magyar mezőgazdaság stabilitása érdekében minden támogatási lehetőséget meg kell ragadni, írták. Két meteorra is érkezik. Július 30-ról 31-re virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát. A déli delta aquaridák és az alfa capriconidák óránként 10-15 hullócsillag felvillanása várható az égbolton, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MTI-vel. A meteorrajok észleléséhez nincs szükség távcsőre, a jelenség fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz.
1: Sporthírek.
5: Messi a legjobb. A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség szavazásán Lionel Messit az ezüstérmes argentin válogatott csapatkapitányát választották meg a vasárnap véget ért labdarúgó világbajnokság legjobb játékosának. A voksoláson 121 ország, 472 újságírója vett részt.
1: Időjárás jelentés.
5: Pénteken kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből futózáporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet, napközben 25 fokra melegszik a levegő.
1: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

Újra itt vagyunk, folytatódik a délután a 99.8-on. Szép napot azoknak, akik most kapcsolódnak be, én Tóth Cili vagyok, és egészen 17 óráig leszek itt az éterben, és hozom a folytatásban is a jobbnál jobb zenéket, na meg néhány érdekességet is, és persze folytatjuk a programajánlózást is. Sugar Babes és Jonas Brothers után kisával megyünk tovább, Diane, ez a jó kis dal szól tőle, de itt lesz majd Slimy, Majré és a Sehol se közöse is, ami nem más, mint a Van ez így jó rádiózást.

0: Örmend FM. Programajánló.
1: Programajánlóval megyünk tovább, hiszen szombatesti csillagászatra hívja az érdeklődőket a Hegyhátsári csillagvizsgáló július 25-ére, ahol célpont a Hold és a Vénusz bolygó lesz. Este 9 órakor kezdődik a program, ahol több nagy teljesítményű teleszkóppal mutatják meg a nyári égbolt látványosságait. Kettős csillagok, galaktikus ködök bemutatása is lesz, úgyhogy aki érdeklődik a csillagászat iránt, vagy csak szimplán szeretné egy kicsit közelebbről megtekinteni a nyári égboltot, annak ajánlom figyelmébe tehát a Hegyhátsári csillagvizsgáló programját július 25-én este 9 órától. Bővebb információkat a csillagvizsgáló közösségi oldalán olvashatnak. Kellemes kikapcsolódást az érdeklődőknek!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Július 24-től 26-ig vár a Szent Kult Fest a Vasvári Szent Kútnál. Idén 3 napon át olyan fellépőkkel találkozhatsz, mint a Budapest Bár, a Hrutka és Grecsó zenekar, Veréb Tamás, a Magyar Banda, az Ujjana Quartet, valamint Kosika és a Sárik Péter trió. A koncertek mellett élménytúrákkal is várunk. Indulj el a 14 kilométeres élménysétán a parkerdőben, vagy pattanjerek be az 55 kilométeres kerékpártúra valamelyikén. A belépés teljesen díjtalan. Részletek és regisztráció a www.népfővasvár.hu weboldalon. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
1: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
2: Július 25-én szombaton a Cseo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egészes és tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtéri játékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Perság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Cseo poharakkal!
3: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
0: Reklámot hallottak! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Lady Gaga és a Stupid Love szólt a 99.8-on. Hát engem maga Marilyn Manson személye továbbra sem nyűgöz le. Persze nem is tetszett minden előadó mindenkinek, a hangját viszont kifejezetten szeretem. Szerintem egészen különleges, még ha a színpadi karaktere és a körülötte kialakult botrányok miatt nem is tartozik a kedvenceim közé. A budapesti koncert ugyanakkor ismét bebizonyította, hiszen a napokban volt, hogy hatalmas és rendkívüli hűséges rajongó tábora van. Sokan éppen azt a különc világot, provokatív stílust és színházszerű koncert élményt keresik benne, amit Marilyn Manson évtizedek óta képvisel. Teltházas volt a Budapest Parki koncert, ez mind jól mutatja, hogy erre a különleges hangulatra ma is óriási az igény. Egyébként 9 év után tért vissza Budapestre a zenész, és mintegy másfél órás koncertet adott. Olyan közönség kedvenceket is játszott, mint a Disposable Teens, a Personal Jesus, vagy a Sweet Dreams. Szóval a kritikusok szerint ezúttal is bebizonyította Marilyn Manson, hogy továbbra is a rockzene egyik legkarizmatikusabb élő előadója, és a budapesti koncert az idei koncertszezon egyik legemlékezetesebb metal eseménye lett. Young money, young money, young money, young money. Love in a thousand different flavors.

Egy újabb óra végéhez érkezünk szép lassan, a Kossi Gabi vált ismét a stúdióban hozta a legfontosabb híreket, infokat, aztán jövök vissza, programajánlózunk a folytatásban is, hiszen holnap a Szálat Aréna galériában nyílik a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon, hozom a részleteket, hogy pontosan mikor, na meg persze nyitja kapuit ma a Sinkovics Imre Filmszínház, megnézzük, hogy ma estére mit kínálnak nekünk. A hírek előtt pedig még 30 Seconds to Mars, Pink és Necrocan egy-egy sikerét pörgetem, várom vissza Önöket a hírek után is.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Azbesztmentesítő intézkedéseket sürgetnek Vasban. Érvényüket vesztik a régi típusú személyigazolványok. Sikeresen zárult a második kvíz szezon. Csákány Doroszlón köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasban mielőbbi kormányzati azbesztmentesítő intézkedéseket és hosszú távú megoldást sürgetnek az azbeszttel szennyezett kőzúzalék ügyében, miután megkezdődik a szombathelyi Oladi plató lerakott anyag eltávolítása. Vesti Béla Kőszeg polgármestere közösségi oldalán üdvözölte a szombathelyi intézkedést, ugyanakkor hangsúlyozta, a munkát a vármegye többi érintett településén is folytatni és gyorsítani kell. Hozzátette, levegőminőségi mérésekre és megnyugtató kormányzati intézkedésekre van szükség. Az önkormányzatok szerint a végleges mentesítés több helyen meghaladja a helyi anyagi lehetőségeket, ezért kormányzati segítséget várnak. Érvényüket vesztik a régi típusú személyazonosító igazolványok. A körmendi önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül kiállított személyazonosító igazolványok. Pogács Mónika információi következnek.
2: A város közösségi oldalán tette közzé a belügyminisztérium közleményét, amely szerint a változás az Európai Uniós szabályozással összhangban lép hatályba. A régi papír alapú puha vagy kemény fedeles személyazonosító igazolványok érvényessége automatikusan szűnik meg. Erről az érintettek külön értesítést nem kapnak. A lejáratot a hatósági nyilvántartás hivatalból rögzíti. A belügyminisztérium arra kéri az érintetteket, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak, akik kizárólag ilyen típusú személyazonosító igazolványra rendelkeznek, személyesen kell új elektronikus személyazonosító igazolványt igényelniük bármely kormányablakban. A tájékoztatás szerint nem kötelező új személyi igazolványt kiváltaniuk azoknak, akik más érvényes személyazonosításra alkalmas hatósági okmánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy érvényes magánútlevéllel rendelkeznek. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes, az egészségi állapotuk miatt személyes megjelenésre képtelen ügyfelek számára a kormányhivatalok mobil ügyintézési lehetőséget biztosítanak.
1: 9. alkalommal rendezik meg a Vadásra derbit a Vadásra tónál, ahol ügyességi versenyekkel, családi programokkal és esti szórakoztató műsorral várják a résztvevőket szombaton. Az idei program egyik újdonsága a szlalomverseny, miközben a korábbi évek népszerű akadály elemei, köztük a dobozos feladatok és az ugrató is visszatérnek. Az ugratónál ezúttal buborékokkal teszik látványosabbá a versenyt, a napot retrózenés est zárja. Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd, amelyre digitális fényképezőgéppel vagy mobiltelefonnal készített felvételekkel lehet nevezni. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségeit, a nyári élményeket fényképezőgéppel vagy telefonnal. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére várják, a beküldési határidő augusztus 31. A fényképeket Szendi Péter fotóriporter bírálja el, a legjobban sikerült fotókból kiállítás készül. Sikeresen zárult a második vízszezon Csákány Doroszlóban. A 3 hetente megrendezett eseményeken a helyi és környékbeli csapatok játékos formában mérhették összetudásukat. A mintegy 2x50 perces kvízesteken kezdetben 4 csapat vett részt, majd többen is bekapcsolódtak a versengésbe. Az új szezon indítót szeptemberre tervezik. Kormány ciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagyrészt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat, és partnerségre törekednek Budapesttel. A Magyar Pékszövetség megnyitotta a jelentkezést a 2026-os évi Szent István napi kenyérverseny díjnyertes termékeinek hivatalos gyártói programjába, közölte a szakmai érdekképviselet az MT-vel. A hivatalos gyártói programhoz csatlakozó pékségek jogosultságot szereznek, a díjnyertes termékek előállítására megkapják a receptúrát és a gyártáshoz szükséges szakmai támogatást. 17. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A program sorozathoz idén 54 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. A strandok többsége ezen a napon éjfélig tart nyitva, néhány helyszín pedig hajnali egyig vagy kettőig is látogatható, közölte a Fürdőszövetség.
0: Sporthírek.
1: Számos újítást jelentettek be az atlétikai világdöntőre, amelyre szeptember 11-13-án kerül sor Budapesten. Versenyrendezési szempontból több újdonság várja a nézőket. A pályalátványát egy markáns fekete pályaborítás határozza meg, miközben az adott program során éppen használt versenyterületek kontrasztos kiemelést kapnak, így a nézők figyelme folyamatosan az aktuális versenyszámra irányul.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet, napközben 25 fokra melegszik a levegő.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

A délután Unkotorsó óráját is Ótnak indítottam itt a 99.8-on. Továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem, már csak alig 50 percnyi időnk van hátra. Tartsanak velem, Gellion és Train indították az órát, a Bagosi Brothers Company Balaton című slágere pedig forog a folytatásban. Jó rádiózást! Állj vigyázz,

0: Mozi ajánló.
1: Már kinyitott a kapuit a Körmendi Svinkovics Imre Filmszínház 4 órától, már a Vajana című élő szereplős mozira ülhettek be az érdeklődők, de nem kell elkeseredni, ugyanis a hétvégén is vetítik majd ezt az amerikai kalandfilmet. Viszont este 18.30-as kezdéssel Christopher Nolan odüsszeljája lesz látható. Az amerikai-angol kalandfilm először hozza el Homérosz alapművét filmvászonra. Főszereplők közt olyan neveket találunk, mint Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya és Charlize Theron. Tehát 18.30-tól az Odüsszeia lesz látható a Körmendi moziban. Én kellemes kikapcsolódást kívánok hozzá minden filmrajongónak.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Július 25-én szombaton a Ceo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtéri játékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk. Henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Ciao poharakkal.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Körmend FM. Programajánló.
1: Programajánlózunk a folytatásban is, hiszen holnap Körmendi Batthyány kastély szeleterén a galériájában nyílik meg a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon, mégpedig 17 órakor. A tárlatot dr. Szabó Barna fogja megnyitni. A kiállítók közt természetesen a Körmendi 3FK Fotók Klub tagjainak munkáit is láthatjuk, így például Jámbori Tamás, Károlyi Barnabás, valamint Fekete Tamás képei is szerepelnek az alkotások közt. Tehát Nemzetközi Magyar Fotószalon immáron jubileumi 25. alkalommal a Szellaterén a galériában holnap délután 5 órakor. Egyébként a kiállítást augusztus 23-áig látogathatják az érteklődők.

hand.

Max és a Killed Queen című újdonság szólt a 99.8-on az elmúlt percekben, és elérkeztünk szép lassan a délutánunknak a végéhez. Lakosi Gabi vált a stúdióban ismét, hozza ötkor a legfontosabb híreket, infókat, de ne menjenek messzire a készülékektől ezúttal sem, hiszen folytatásban is szólnak a jó zenék. Nekem pedig nincs más dolgom, mint hogy megköszönjem, hogy velem töltötték a mai délutánt. Várom önöket holnap is, ugyanígy 1 és 5 között. Tartsanak akkor is velem. Tóth Cilit hallották, további szép estét mindannyiuknak, és persze jó rádiózást!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Lassan a nyár csúcspontjához érkezünk, de úgy tűnik a Muse Fun and Wellness Parkban még mindig egymást érik a programok. Dercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával beszélgetünk. Mivel várjátok most a vendégeket?
2: Igen, minden nap vannak animációs programok. A hét közepétől például minden nap lesz habparti a Tómedencénél. Délután önként zenés fellépők teremtik meg a nyári hangulatot, és DJ Matteóval is sokszor találkozhattok majd a nyár folyamán, a medence partján, esténként pedig a Laterazzán.
1: A kertmoziról is egyre többet hallani.
2: Sajnos ez elmúlt három alkalmat az időjárás áthúzta, de igen, nagyon örülünk neki. Minden szerdán és szombaton este 8:30-tól vetítünk itt filmeket. Egy igazán mediterrán környezetben, fények, koktélok, popcorn, olyan hangulatot próbálunk teremteni, mintha az ember tényleg egy nyaraláson lenne.
1: És nem csak mozi lesz, hanem koncert is, igaz?
2: Így van. Július 30-án egy különleges koncerttel készülünk. Színpadra lép Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris. Vendégfellépőként pedig megérkezik hozzánk Kökény Lali. Ő fogja kiegészíteni ezt a csodás triót.
1: Hallottam, hogy minden héten más akcióval is készültek.
2: Pontosan. Szeretnénk, ha mindig lenne valami új, amiért érdemes visszatérni. Ezen a héten például minden családi belépő mellé egy ajándékpizzát adunk. Ezek az akciók mindig csak egy hétig érvényesek, ezért érdemes figyelni őket.
1: Ha valaki most hall bennünket, akkor hol tudja a legegyszerűbben megnézni az aktuális programokat?
2: A legjobb, ha felkeresik a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát. Ott minden héten közzé tesszük a programnaptárat, a heti akciókat, a koncerteket, a kertmozit és minden egyéb újdonságot. Mivel folyamatosan készülünk új élményekkel, mindig érdemes követni az oldalunkat.
1: Mit üzensz azoknak, akik még nem jártak nálatok ezen a nyáron?
2: Hát azt üzenném, hogy nem kell feltétlenül egy hosszú szabadság ahhoz, hogy az ember kikapcsolódjon. Néha egy nap is elég lehet. Nálunk egész nap élmények várják a családokat, a párokat és a baráti társaságokat. Fürdőzés, habparti, zene, finom olasz ételek, este kertmozi vagy koncert, és a folyamatosan zajló hazai és nemzetközi szauna versenyeink. Minden adott ahhoz, hogy egy napból egy igazi nyaralás legyen. Várunk mindenkit szeretettel a Muse Fun and Wellness Parkban.
1: Dercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával beszélgettünk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Még nem tudni, hova viszik az aszbesztel szennyezett hulladékot. Pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend Szentgotthárd és Görmend között. Két meteora is érkezik július utolsó éjszakáján. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Még nem tudni, hová viszik a szombathelyi oladi városrészből elszállítandó aszbesztel szennyezett hulladékot, közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna, Görmend polgármestere. A városvezető azt írta, hozzá is eljutottak olyan információk, melyek szerint a hulladékot esetleg a Zalamülex Kft. Haraszti falui lerakójába vinnék, de még nincs döntés az ügyben. Hozzátette, kérte, hogy az önkormányzatot és a lakosságot is megfelelően tájékoztassák a fejleményekről. Arról is beszámolt, hogy Görmenden további 11 helyszínen rendeltek meg aszbesztgyanús útburkolatvizsgálatot. Egyúttal kérte a lakosságot, hogy az esetlegesen észlelt aszbesztgyanús útszakaszokat vagy anyagokat továbbra is jelentsék. Kézműveskedni hív a szombati Urban Party. Nem csak nézelődni, hanem alkotni is lehet a hétvégén Szombathely belvárosában. Az Urban Party forgataga szombaton tölti meg élettel a Kőszegi utcát. A fesztiválon bárki kipróbálhatja a különböző alkotó technikákat, így a festést, a kerámiázást, vagy akár a horgolást is. Tudtuk meg Szalai Liliántól, a rendezvény egyik szervezőjétől.
4: Nekem az egyik kedvenc rendezvényem Szombathelyen, nem csak azért, mert szervezőként részt veszek benne, hanem hétköznapi, de mégis minőségi rendezvénnyel találkozhatunk, amik annyira sokszínű, művészektől a vendéglátó egységekig, a zenészekig, összművészetig, mindenki jól érezheti magát. Becsatlakozhatunk az alkotási folyamatokban. Idén is lehetőség lesz majdnem mindenhol kipróbálni a festést, a pontfestést, festést, a horgolást, a kerámiázást, megérthetjük, hogy egy-egy mű és alkotás hogyan készül el.
3: A rendezvény miatt szombaton lezárják a Kőszegi utcát, a korlátozás reggel 7-től éjfélig lesz érvényben. A Sárik Préter trió Koszikával lép fel az ingyenes Vasvári Zenei Fesztiválon. Péntektől vasárnapig rendezik meg a Szentkult Fesztivált Vasváron. A háromnapos ingyenes rendezvényen fellép mások mellett Koszika és a Sárik Péter trió, akiket szombaton láthat a közönség a Szentkúti színpadon. A műsorban sok zenei műfajt érintenek majd, nyilatkozta Sárik Péter együttes vezető, jazz zongora művész zeneszerző.
5: Koszika nevű fantasztikus énekesnővel fogunk érkezni, ő Marosvásárhelyi és a becsületes nára Koszos Krisztina. Alapvetően népzenész és néptáncos családból származik, ő mellesleg elvégezte a klasszikus hegedű művész szakot, de minden műfajban otthon van, popban, rockban, stb. Úgyhogy egy igazi multitalentum, és vele együtt mi érkezünk a Sárik Péter trió. Mi elég népszerűek vagyunk itthon a saját mezőnyükben, nagyon-nagyon sokat utazunk a világban, most már több mint 20 országban játszottunk, és mindenféle műfajban nagyon szeretünk kirándulni, és ez most egy olyan lesz, ahol Koszikával leginkább magyar népdalok és népzenék feldolgozásait játszunk, de lesz benne román, lesz benne cigány, meg mindenféle, és igazából úgy képzelje ezt a kedves közönség, hogy elég hamar énekelni fogunk együtt a koncerten, aztán általában nagy táncolás is szokott lenni, benne lesz jazz is, de szerintem pont olyan, ami mindenkinek tetszeni fog.
3: Pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend szerint közlekednek egyes vonatok. A Szentgotthárd-Körmend vasútvonalon augusztus 6 és 7 között figyelmeztet a GYESEV. A tájékoztatás szerint Szentgotthárd és Körmend között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A Szavária Intercity helyett ugyancsak autóbusz közlekedik ezen a szakaszon, míg a nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határátlépő utasai számára Szentgotthárd és Szombathely között közvetlen vonatpótló autóbuszokat biztosítanak. Pénteken bagolytúrával veszi kezdetét, szombaton pedig egész napos közösségi programokkal folytatódik a Szarvaskendi falunap. A szombati programok között gyerekprogramok is várják az érdeklődőket, arcfestés, csillámtetoválás, légvárok és lovaskocsizás. A falunap idején a sportpálya környékén ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani, a főzőcsapatok és a vendéglátóhelyek a pályához vezető út mellett kapnak helyet, a rendezvényre minden érdeklődőt várnak. Csendes Olivér lett a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetője. A Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére Csendes Olivért kérte fel kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Terce vezető Facebook posztjában azt írta, Csendes Olivér személyében az MTÜ élére olyan kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkező vezető került, aki a turisztikai szakma széleskörű egyhangú elismerését és bizalmát élvezi. Újabb támogatásra pályázhatnak a tavalyi asszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők, erre több mint 10 millió euró áll rendelkezésre a mezőgazdasági válság tartalékból, írta az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-ig kifizetik. A tavalyi rendkívüli asszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat, a veszteségek mérséklése és a magyar mezőgazdaság stabilitása érdekében minden támogatási lehetőséget meg kell ragadni, írták. Két meteorra is érkezik. Július 30-ról 31-re virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát. A déli delta aquaridák és az alfa capricornidák óránként 10-15 hullócsillag felvillanása várható az égbolton, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MTI-vel. A meteorrajok észleléséhez nincs szükség távcsőre, a jelenség fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz.
0: Sporthírek.
3: Messi a legjobb. A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség szavazásán Lionel Messit az ezüstérmes argentin válogatott csapatkapitányát választották meg a vasárnap véget ért labdarúgó világbajnokság legjobb játékosának. A voksoláson 121 ország, 472 újságírója vett részt.
0: Időjárás jelentés.
3: Pénteken kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből futózáporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet, napközben 25 fokra melegszik a levegő.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

0: don't know me without you. Me without you.
1: Görmend FM.
2: Görmend FM.
1: A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Átfordult az éjszaka, ilyen mámort nem vittem még haza. Jó borból lett ez a szép baba, és a fájdalmába bújt a szép tavasz.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Azbesztmentesítő intézkedéseket sürgetnek Vasban. Érvényüket vesztik a régi típusú személyigazolványok. Sikeresen zárult a második kvízszezon. Csákány Doroszlón köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasban mielőbbi kormányzati azbesztmentesítő intézkedéseket és hosszú távú megoldást sürgetnek az azbeszttel szennyezett kőzúzalék ügyében, miután megkezdődik a szombathelyi Oladi Platón lerakott anyag eltávolítása. Mesti Béla kőszak polgármestere közösségi oldalán üdvözölte a szombathelyi intézkedést, ugyanakkor hangsúlyozta a munkát a vármegye többi érintett településén is folytatni és gyorsítani kell. Hozzátette, levegőminőségi mérésekre és megnyugtató kormányzati intézkedésekre van szükség. Az önkormányzatok szerint a végleges mentesítés több helyen meghaladja a helyi anyagi lehetőségeket, ezért kormányzati segítséget várnak. Érvényüket vesztik a régi típusú személyazonosító igazolványok. A körmendi önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül kiállított személyazonosító igazolványok. Pogács Mónika információi következnek.
2: A város közösségi oldalán tette közzé a belügyminisztérium közleményét, amely szerint a változás az Európai Uniós szabályozással összhangban lép hatályba. A régi papír alapú puha vagy kemény fedeles személyazonosító igazolványok érvényessége automatikusan szűnik meg. Erről az érintettek külön értesítést nem kapnak. A lejáratot a hatósági nyilvántartás hivatalból rögzíti. A belügyminisztérium arra kéri az érintetteket, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak, akik kizárólag ilyen típusú személyazonosító igazolványon rendelkeznek, személyesen kell új elektronikus személyazonosító igazolványt igényelniük bármely kormányablakban. A tájékoztatás szerint nem kötelező új személyi igazolványt kiváltaniuk azoknak, akik más érvényes személyazonosításra alkalmas hatósági okmánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy érvényes magánútlevéllel rendelkeznek. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes, az egészségi állapotuk miatt személyes megjelenésre képtelen ügyfelek számára a kormányhivatalok mobil ügyintézési lehetőséget biztosítanak.
1: 9. alkalommal rendezik meg a Vadásra derbit a Vadásra tónál, ahol ügyességi versenyekkel, családi programokkal és esti szórakoztató műsorral várják a résztvevőket szombaton. Az idei program egyik újdonsága a szlalomverseny, miközben a korábbi évek népszerű akadály elemei, köztük a dobozos feladatok és az ugrató is visszatérnek. Az ugratónál ezúttal buborékokkal teszik látványosabbá a versenyt, a napot retrózenés est zárja. Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd, amelyre digitális fényképezőgéppel vagy mobiltelefonnal készített felvételekkel lehet nevezni. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségeit, a nyári élményeket fényképezőgéppel vagy telefonnal. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére várják, a beküldési határidő augusztus 31. A fényképeket Szendi Péter fotóriporter bírálja el, a legjobban sikerült fotókból kiállítás készül. Sikeresen zárult a második kvízszezon Csákány Doroszlóban. A 3 hetente megrendezett eseményeken a helyi és környékbeli csapatok játékos formában mérhették összetudásukat. A mintegy 2x50 perces kvízesteken kezdetben 4 csapat vett részt, majd többen is bekapcsolódtak a versengésbe. Az új szezon indítót szeptemberre tervezik. Kormány ciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagyrészt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. A Magyar Pékszövetség megnyitotta a jelentkezést a 2026-os évi Szent István napi kenyérverseny díjnyertes termékeinek hivatalos gyártói programjába, közölte a szakmai érdekképviselet az MT-vel. A hivatalos gyártói programhoz csatlakozó pékségek jogosultságot szereznek, a díjnyertes termékek előállítására megkapják a receptúrát és a gyártáshoz szükséges szakmai támogatást. 17. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A program sorozathoz idén 54 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. A strandok többsége ezen a napon éjfélig tart nyitva, néhány helyszín pedig hajnali egyig vagy kettőig is látogatható, közölte a Fürdőszövetség.
0: Sporthírek.
1: Számos újítást jelentettek be az atlétikai világdöntőre, amelyre szeptember 11-13-án kerül sor Budapesten. Versenyrendezési szempontból több újdonság várja a nézőket, a pálya látványát egy markáns fekete pályaborítás határozza meg, miközben az adott program során éppen használt versenyterületek kontrasztos kiemelést kapnak, így a nézők figyelme folyamatosan az aktuális versenyszámra irányul.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet, napközben 25 fokra melegszik a levegő.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.
3: Indul a Mandula!

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Még nem tudni, hova viszik az aszbesztel szennyezett hulladékot. Pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend Szentgotthárd és Körmend között. Két meteora is érkezik július utolsó éjszakáján. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Még nem tudni, hová viszik a szombathelyi oladi városrészből elszállítandó aszbesztel szennyezett hulladékot, közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere. A városvezető azt írta, hozzá is eljutottak olyan információk, melyek szerint a hulladékot esetleg a Zalamülex Kft. Haraszti falui lerakójába vinnék, de még nincs döntés az ügyben. Hozzátette, kérte, hogy az önkormányzatot és a lakosságot is megfelelően tájékoztassák a fejleményekről. Arról is beszámolt, hogy Körmenden további 11 helyszínen rendeltek meg aszbesztgyanús útburkolatvizsgálatot. Egyúttal kérte a lakosságot, hogy az esetlegesen észlelt aszbesztgyanús útszakaszokat vagy anyagokat továbbra is jelentsék. Kézműveskedni hív a szombati Urban Party. Nem csak nézelődni, hanem alkotni is lehet a hétvégén Szombathely belvárosában. Az Urban Party forgatag a szombaton tölti meg élettel a Kőszegi utcát. A fesztiválon bárki kipróbálhatja a különböző alkotó technikákat, így a festést, a kerámiázást, vagy akár a horgolást is. Tudtuk meg Szalai Liliántól, a rendezvény egyik szervezőjétől.
2: Nekem az egyik kedvenc rendezvényem Szombathelyen, nem csak azért, mert szervezőként részt veszek benne, hanem hétköznapi, de mégis minőségi rendezvénnyel találkozhatunk, amik annyira sokszínű, művészektől a vendéglátó egységekig, a zenészekig, összművészetig, mindenki jól érezheti magát. Becsatlakozhatunk az alkotási folyamatokban. Idén is lehetőség lesz majdnem mindenhol kipróbálni a festést, a pontfestést, a horgolást, a kerámiázást. Megérthetjük, hogy egy-egy mű és alkotás hogyan készül el.
1: A rendezvény miatt szombaton lezárják a Kőszegi utcát, a korlátozás reggel 7-től éjfélig lesz érvényben. A Sárik Préter trió Koszikával lép fel az ingyenes Vasvári Zenei Fesztiválon. Péntektől vasárnapig rendezik meg a Szentkult Fesztivált Vasváron. A háromnapos ingyenes rendezvényen fellép mások mellett Koszika és a Sárik Péter trió, akiket szombaton láthat a közönség a Szentkúti színpadon. A műsorban sok zenei műfajt érintenek majd, nyilatkozta Sárik Péter együttes vezető, jazz zongora, művész, zeneszerző.
3: Koszika nevű fantasztikus énekesnővel fogunk érkezni, ő Marosvásárhelyi és a becsületes nára Koszovics Krisztina. Alapvetően népzenész és néptáncos családból származik, ő mellesleg elvégezte a klasszikus hegedű művész szakot, de minden műfajban otthon van, popba, rockba, stb. Úgyhogy egy igazi multitalentum, és vele együtt mi érkezünk a Sárik Péter trió. Mi elég népszerűek vagyunk itthon a saját mezőnyükben, nagyon-nagyon sokat utazunk a világban, most már több mint 20 országban játszottunk, és mindenféle műfajban nagyon szeretünk kirándulni, és ez most egy olyan lesz, ahol Koszikával leginkább magyar népdalok és népzenék feldolgozásait játszunk, de lesz benne román, lesz benne cigány, meg mindenféle, és igazából úgy képzelje el ezt a kedves közönség, hogy elég hamar énekelni fogunk együtt a koncerten, aztán általában nagy táncolás is szokott lenni benne, lesz jazz is, de szerintem pont olyan, ami mindenkinek tetszeni fog.
1: Pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend szerint közlekednek egyes vonatok a Szentgotthárd-Körmend vasútvonalon augusztus 6 és 7 között, figyelmeztet a GYESEV. A tájékoztatás szerint Szentgotthárd és Körmend között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A Szavária Intercity helyett ugyancsak autóbusz közlekedik ezen a szakaszon, míg a nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határátlépő utasai számára Szentgotthárd és Szombathely között közvetlen vonatpótló autóbuszokat biztosítanak. Pénteken bagolytúrával veszi kezdetét, szombaton pedig egésznapos közösségi programokkal folytatódik a Szarvaskendi falunap. A szombati programok között gyerekprogramok is várják az érdeklődőket, arcfestés, csillámtetoválás, légvárak és lovaskocsizás. A falunap idején a sportpálya környékén ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani, a főzőcsapatok és a vendéglátó helyek a pályához vezető út mellett kapnak helyet, a rendezvényre minden érdeklődőt várnak. Csendes Olivér lett a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetője. A Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére Csandas Olivért kért a felkapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető Facebook posztjában azt írta, Csandas Olivér személyében az MTÜ élére olyan kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkező vezető került, aki a turisztikai szakma széleskörű egyhangú elismerését és bizalmát élvezi. Újabb támogatásra pályázhatnak a tavalyi asszály során veszteséget szenvedett kukorica termelők, erre több mint 10 millió euró áll rendelkezésre a mezőgazdasági válság tartalékból, írta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-ig kifizetik. A tavalyi rendkívüli asszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat, a veszteségek mérséklése és a magyar mezőgazdaság stabilitása érdekében minden támogatási lehetőséget meg kell ragadni, írták. Két meteorra is érkezik. Július 30-ról 31-re virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát. A déli delta aquaridák és az alfa capricornidák óránként 10-15 hullócsillag felvillanása várható az égbolton, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MTI-vel. A meteorrajok észleléséhez nincs szükség távcsőre, a jelenség fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz.
0: Sporthírek.
1: Messi a legjobb. A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség szavazásán Lionel Messit az ezüstérmes argentin válogatott csapatkapitányát választották meg a vasárnap véget ért labdarúgó világbajnokság legjobb játékosának. A voksoláson 121 ország, 472 újságírója vett részt.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet, napközben 25 fokra melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

életet, vagy az arcomba prüszkölő véletlenek. Na meg a gyerekkor kartfogú tigrisei, apa taníts meg nagy vadat,

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Azbesztmentesítő intézkedéseket sürgetnek Vasban. Érvényüket vesztik a régi típusú személyigazolványok. Sikeresen zárult a második kvíz szezon. Csákány Doroszlón köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasban mielőbbi kormányzati azbesztmentesítő intézkedéseket és hosszú távú megoldást sürgetnek az azbeszttel szennyezett kőzúzalék ügyében, miután megkezdődik a szombathelyi Oladi plató lerakott anyag eltávolítása. Vesti Béla Kőszeg polgármestere közösségi oldalán üdvözölte a szombathelyi intézkedést, ugyanakkor hangsúlyozta, a munkát a vármegye többi érintett településén is folytatni és gyorsítani kell. Hozzátette, levegőminőségi mérésekre és megnyugtató kormányzati intézkedésekre van szükség. Az önkormányzatok szerint a végleges mentesítés több helyen meghaladja a helyi anyagi lehetőségeket, ezért kormányzati segítséget várnak. Érvényüket vesztik a régi típusú személyazonosító igazolványok. A körmendi önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül kiállított személyazonosító igazolványok. Pogács Mónika információi következnek.
2: A város közösségi oldalán tette közzé a belügyminisztérium közleményét, amely szerint a változás az Európai Uniós szabályozással összhangban lép hatályba. A régi papír alapú puha vagy kemény fedeles személyazonosító igazolványok érvényessége automatikusan szűnik meg. Erről az érintettek külön értesítést nem kapnak. A lejáratot a hatósági nyilvántartás hivatalból rögzíti. A belügyminisztérium arra kéri az érintetteket, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak, akik kizárólag ilyen típusú személyazonosító igazolvánnyal rendelkeznek, személyesen kell új elektronikus személyazonosító igazolványt igényelniük bármely kormányablakban. A tájékoztatás szerint nem kötelező új személyi igazolványt kiváltaniuk azoknak, akik más érvényes személyazonosításra alkalmas hatósági okmánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy érvényes magánútlevéllel rendelkeznek. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes, az egészségi állapotuk miatt személyes megjelenésre képtelen ügyfelek számára a kormányhivatalok mobil ügyintézési lehetőséget biztosítanak.
1: 9. alkalommal rendezik meg a Vadásra derbit a Vadásra tónál, ahol ügyességi versenyekkel, családi programokkal és esti szórakoztató műsorral várják a résztvevőket szombaton. Az idei program egyik újdonsága a szlalomverseny, miközben a korábbi évek népszerű akadály elemei, köztük a dobozos feladatok és az ugrató is visszatérnek. Az ugratónál ezúttal buborékokkal teszik látványosabbá a versenyt, a napot retrózenés est zárja. Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd, amelyre digitális fényképezőgéppel vagy mobiltelefonnal készített felvételekkel lehet nevezni. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségeit, a nyári élményeket fényképezőgéppel vagy telefonnal. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére várják, a beküldési határidő augusztus 31. A fényképeket Szendi Péter fotóriporter bírálja el, a legjobban sikerült fotókból kiállítás készül. Sikeresen zárult a második vízszezon Csákány Doroszlóban. A 3 hetente megrendezett eseményeken a helyi és környékbeli csapatok játékos formában mérhették összetudásukat. A mintegy 2x50 perces kvízesteken kezdetben 4 csapat vett részt, majd többen is bekapcsolódtak a versengésbe. Az új szezon indítót szeptemberre tervezik. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagyrészt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. A Magyar Pékszövetség megnyitotta a jelentkezést a 2026-os évi Szent István napi kenyérverseny díjnyertes termékeinek hivatalos gyártói programjába, közölte a szakmai érdekképviselet az MT-vel. A hivatalos gyártói programhoz csatlakozó pékségek jogosultságot szereznek, a díjnyertes termékek előállítására megkapják a receptúrát és a gyártáshoz szükséges szakmai támogatást. 17. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A program sorozathoz idén 54 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. A strandok többsége ezen a napon éjfélig tart nyitva, néhány helyszín pedig hajnali egyig vagy kettőig is látogatható, közölte a Fürdőszövetség.
0: Sporthírek.
1: Számos újítást jelentettek be az atlétikai világdöntőre, amelyre szeptember 11-13-án kerül sor Budapesten. Versenyrendezési szempontból több újdonság várja a nézőket, a pálya látványát egy markáns fekete pályabirítás határozza meg, miközben az adott program során éppen használt versenyterületek kontrasztos kiemelést kapnak, így a nézők figyelme folyamatosan az aktuális versenyszámra irányul.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet, napközben 25 fokra melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Még nem tudni, hova viszik az aszbesztel szennyezett hulladékot. Pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend Szentgotthárd és Körmend között. Két meteora is érkezik július utolsó éjszakáján. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Még nem tudni, hová viszik a szombathelyi oladi városrészből elszállítandó aszbesztel szennyezett hulladékot, közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere. A városvezető azt írta, hozzá is eljutottak olyan információk, melyek szerint a hulladékot esetleg a Zalamülex Kft. Haraszti falui lerakójába vinnék, de még nincs döntés az ügyben. Hozzátette, kérte, hogy az önkormányzatot és a lakosságot is megfelelően tájékoztassák a fejleményekről. Arról is beszámolt, hogy Körmenden további 11 helyszínen rendeltek meg aszbesztgyanús útburkolat vizsgálatot. Egyúttal kérte a lakosságot, hogy az esetlegesen észlelt aszbesztgyanús útszakaszokat vagy anyagokat továbbra is jelentsék. Kézműveskedni hív a szombati Urban Party. Nem csak nézelődni, hanem alkotni is lehet a hétvégén Szombathely belvárosában. Az Urban Party forgataga szombaton tölti meg élettel a Kőszegi utcát. A fesztiválon bárki kipróbálhatja a különböző alkotó technikákat, így a festést, a kerámiázást, vagy akár a horgolást is. Tudtuk meg Szalai Liliántól, a rendezvény egyik szervezőjétől.
2: Nekem az egyik kedvenc rendezvényem Szombathelyen, nem csak azért, mert szervezőként részt veszek benne, hanem hétköznapi, de mégis minőségi rendezvénnyel találkozhatunk, amik annyira sokszínű, művészektől a vendéglátó egységekig, a zenészekig, összművészetig, mindenki jól érezheti magát. Becsatlakozhatunk az alkotási folyamatokban. Idén is lehetőség lesz majdnem mindenhol kipróbálni a festést, a pontfestést, a horgolást, a kerámiázást. Megérthetjük, hogy egy-egy mű és alkotás hogyan készül el.
1: A rendezvény miatt szombaton lezárják a Kőszegi utcát. A korlátozás reggel 7-től éjfélig lesz érvényben. A Sárik Préter trió Koszikával lép fel az ingyenes Vasvári Zenei Fesztiválon. Péntektől vasárnapig rendezik meg a Szentkult Fesztivált Vasváron. A háromnapos ingyenes rendezvényen fellép mások mellett Koszika és a Sárik Péter trió, akiket szombaton láthat a közönség a Szentkúti színpadon. A műsorban sok zenei műfajt érintenek majd, nyilatkozta Sárik Péter együttes vezető, jazz zongora művész zeneszerző.
3: Koszika nevű fantasztikus énekesnővel fogunk érkezni, ő Marosvásárhelyi és a becsületes nára Koszos Krisztina. Alapvetően népzenész és néptáncos családból származik. Ő mellesleg elvégezte a klasszikus hegedű művész szakot, de minden műfajban otthon van, popban, rockban, stb. Úgyhogy egy igazi multitalentum, és vele együtt mi érkezünk a Sárik Péter trió. Mi elég népszerűek vagyunk itthon a saját mezőnyükben, nagyon-nagyon sokat utazunk a világban, most már több mint 20 országban játszottunk, és mindenféle műfajban nagyon szeretünk kirándulni, és ez most egy olyan lesz, ahol Koszikával leginkább magyar népdalok és népzenék feldolgozásait játszunk, de lesz benne román, lesz benne cigány, meg mindenféle, és igazából úgy képzelje ezt a kedves közönség, hogy elég hamar énekelni fogunk együtt a koncerten, aztán általában nagy táncolás is szokott lenni, benne lesz jazz is, de szerintem pont olyan, ami mindenkinek tetszeni fog.
1: Pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend szerint közlekednek egyes vonatok. A Szentgotthárd-Körmend vasútvonalon augusztus 6 és 7 között figyelmeztet a GYESEV. A tájékoztatás szerint Szentgotthárd és Körmend között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A Szavária Intercity helyett ugyancsak autóbusz közlekedik ezen a szakaszon, míg a nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határátlépő utasai számára Szentgotthárd és Szombathely között közvetlen vonatpótló autóbuszokat biztosítanak. Pénteken bagolytúrával veszi kezdetét, szombaton pedig egésznapos közösségi programokkal folytatódik a Szarvaskendi falunap. A szombati programok között gyerekprogramok is várják az érdeklődőket, arcfestés, csillámtetoválás, légvárok és lovaskocsizás. A falunap idején a sportpálya környékén ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani, a főzőcsapatok és a vendéglátó helyek a pályához vezető út mellett kapnak helyet, a rendezvényre minden érdeklődőt várnak. Csendes Olivér lett a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetője. A Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére Csandas Olivért kért a felkapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Terce vezető Facebook posztjában azt írta, Csandas Olivér személyében az MTÜ élére olyan kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkező vezető került, aki a turisztikai szakma széleskörű egyhangú elismerését és bizalmát élvezi. Újabb támogatásra pályázhatnak a tavalyi asszály során veszteséget szenvedett kukorica termelők, erre több mint 10 millió euró áll rendelkezésre a mezőgazdasági válság tartalékból, írta az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-ig kifizetik. A tavalyi rendkívüli asszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat, a veszteségek mérséklése és a magyar mezőgazdaság stabilitása érdekében minden támogatási lehetőséget meg kell ragadni, írták. Két meteorra is érkezik. Július 30-ról 31-re virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát. A déli delta aquaridák és az alfa capricornidák óránként 10-15 hulló csillag felvillanása várható az égbolton, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MTI-vel. A meteorrajok észleléséhez nincs szükség távcsőre, a jelenség fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz.
0: Sporthírek.
1: Messi a legjobb. A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség szavazásán Lionel Messit az ezüstérmes argentin válogatott csapatkapitányát választották meg a vasárnap véget ért labdarúgó világbajnokság legjobb játékosának. A voksoláson 121 ország, 472 újságírója vett részt.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből futózáporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet, napközben 25 fokra melegszik a levegő.
0: Kezdődik az egészség és életmód, a Körmend FM egészségtudatos magazinja. Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
4: Önök az Egészség magazin adását hallhatják itt a 99.8-on Körmend rádióján. Egyre többet hallunk mostanság a hírekben az elektromos rollerek térhódításáról, sajnos negatív jelentéstartalommal is. A két kerekűek veszélyes közlekedési járműnek számítanak, főleg a kiskorúak esetében bukó sisak használata nélkül, de ezt a védőeszközt egyelőre nem írja elő kötelezően a Kressz. Sőt, nincs igazán egységes szabályozás a jármű használatára sem. A Sebészek a Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának elnöke dr. Ringwald Zoltán gyermeksebész, traumatológus lesz a vendégünk, aki ebben a témában orvosi szempontból az egészségügyi kockázatokról beszél. A szervezet közösségi oldalán már nem először kampányt indított a gyermekek, fiatalok bukósisak használatát ösztönözve. Ennek okairól, a fejsérülések veszélyeiről és a szülők felelősségéről beszélgetek a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főorvosával. Bízva abban, hogy sikerült az önök számára érdekes műsort összeállítanunk, kíván kellemes rádióhallgatást önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

Vendégünk a Sebészek a Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának elnöke dr. Ingvald Zoltán gyermeksebész, traumatológus. A szervezet közösségi oldalán már nem először kampányt indított a gyermekek, fiatalok bukósisak használatát ösztönözve. Ennek okairól, a fejsérülések veszélyeiről és a szülők felelősségéről beszélgetek a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főorvosával. De előtte egy friss tallózás az oldalukról, ahol folytatódik az e-roller balesetek adatgyűjtése. A nyárról csak az évszak végeztével készítenek majd összesítést, de jöjjön a legutóbbi, ami a tavaszi 3 hónapot összegezte. Összesen 77 nap, tehát körülbelül 11 hét a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben, ez alatt 58 gyermek és kamasz e-roller balesetét elemezték. A számok mögött pedig egyre jobban látszanak azok, amin amelyekről szerintük fontos beszélni. A sérülésekről 65,5%-ban közúton következtek ezekbe, az esetek döntő többségében saját rollerrel és leggyakrabban nem autóval való ütközés miatt. A vezető baleseti mechanizmus úthiba miatti esés az esetek 67%-ában ez szerepelt kiváltó okként. Ez nagyon fontos adat. Az e-rollerek kiskerekei ugyanis rendkívül érzékenyek kátyúra, sínre, patkahibára, rossz útburkolatra, akár kisebb útgyengességekre is. Ami kerékpárral még korrigálható, az e-rollernél könnyen bukást okozhat. Közben a sebesség sem gyermekjáték. Az ismert esetek közül 30 eset 10 és 20 km per óra között történt, 20 eset 25 és 50 km per óra között, és volt 50 km feletti sérülés is. Ez már olyan energia, ahol egy egyszerű esésből súlyos trauma lehet. A sérülések megoszlásáról is írt statisztikát az alapítvány. 44 esetben végtagsérülés, 20 esetben fejsérülés, 13 esetben hasi sérülés. A súlyos sérülések közt szerepelt koponyatörés, agyvérzés, agyzúzódás, koponyaűri vérzés, felkar, könyök, alkar és lábszártörések. Az esetek közel harmadában mentő szállította a gyermekeket kórházba, és van még egy nagyon fontos adat, a gyermekek több mint fele nem visel sisakot. Az adatok alapján a súlyos koponyaűri sérülések sisakot nem viselő gyermekeknél jelentek meg. De a történet nem csak a sisakról szól. A kamaszok agya természetes módon másképp működik, hamarabb vállalnak kockázatot, kevésbé érzik a veszély súlyát, erősebben keresik az intenzív élményeket, és könnyebben túlbecsülik a saját kontrolljukat. Közben az e-rollerek technikailag sokszor már közelebb állnak egy kis motorizált járműhöz, mint egy játékhoz. Ez a két dolog együtt nagyon veszélyes kombináció lehet. Nem a tiltás a cél, hanem annak felismerése, hogy ezek az eszközök valódi közlekedési eszközök, valódi sérülési energiával és valódi következményekkel. A sisak nem cikki, a koponyatörés az. Ez áll a Sebészek a Gyermekekért Alapítvány bejegyzésében. A műsorban tehát az alapítvány vezetőjével dr. Ingvald Zoltánnal készült interjút hallhatják ma.

0: Vendégünk a Sebészek a Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának elnöke dr. Ringwald Zoltán gyermeksebész, traumatológus. A szervezet közösségi oldalán már nem először kampányt indította a gyermekek, fiatalok bukós isak használatát ösztönözve. Ennek okairól, a fejsérülések veszélyeiről és a szülők felelősségéről beszélgetek a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főorvosával. Dr. Ringwald Zoltán gyermeksebésszel, traumatológus főorvossal, a Sebészek a Gyermekekért Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgettek. Az apropót a beszélgetésünkhöz az alapítvány egy üzenete, a közösségi oldalon közzétett, ismételt üzenete adja, mégpedig a sisak nem ciki, a koponyatörés az. Miért tartották fontosnak ezt az üzenetet ismételten, hangsúlyosan közösségi oldalra tenni?
1: Azt gondoljuk, hogy ez az üzenet, ez nagyon fontos. Azért azt el kell mondanunk, hogy azért ez nem a mi ötletünk, tehát évek óta több fórumon is, több gyereksebész, traumatológus, egyébként a rendőrség részéről is többször voltak kampányok arra vonatkozóan, hogy mennyire fontos a ilyen sportoknál a megfelelő védmű felszerelés használata, de azt mondja az Európai Uniós vizsgálatok, azt mutatják, hogy azért most is olyan 30-40% között van a gyerekeknek a bukósisak viselési hajlandósága, és hát ugye mi gyerektraumatológus sebészként naponta találkozunk esetekkel, ahol olyan sérülés történik, olyan fejsérülés, ami azt gondoljuk, hogy ha megfelelő védőfelszerelés használt volna a gyerek, akkor ezek elkerülhetőek lettek volna, illetve sokkal kevésbé súlyosak.

0: Dr. Ringold Zoltán gyermeksebész, traumatológus a magazin vendége, a Sebészek a Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának elnöke a gyermekek, fiatalok bukósisak használatának fontosságáról beszél. Szervezetük a közösségi oldalakon ennek tudatosítása érdekében kampányt is indított. Mondja, hogy a sisakviselési hajlandóság az ezt a számot a 30-35%-os közé teszik. Ez egyébként a gyermekek életkorával is változott, tehát a fiatalabb, kisebb gyermekek szívesebben viselik, mint aztán a kamaszodók?
1: Hát azt gondolom, hogy ez természetesen a korra jellemző. Azért a kisebb gyerekek jobban hallgatnak a szüleikre, többször vannak azért szülői felügyelet alatt, és így vélelmezhetően ezért is, de olyan 10 éves korig, olyan 40-45% között van Európa szinten a bukósisak viselési hajlandóság, de 11-14 éves kor között ez ilyen 10%-ra csökken le. Tehát valószínűleg a gyerekek cikinek érzik, nem jónak érzik, kényelmetlennek érzik a bukósisakot, és nem mérik föl ennek a kockázatát.
0: Ha már avatott szakemberrel beszélgetek a kockázatokról, akkor azért mondjuk el, hogy mi minden veszélye van egy koponyasérülésnek.
1: Ugye azt próbáljuk hangsúlyozni, hogy az eleséseket nem lehet megelőzni. Tehát nem tudunk olyan ügyesek lenni, hogy velünk aztán soha nem történik baj. Sajnos a bajok megtörténnek úgy is, hogy erre nem számítunk. És az a kérdés, hogy amikor a baj megtörtént, akkor erre megfelelően föl vagyunk-e készülve. Nem kell nagyon nagy sebességgel menni, hogy az ember nagyon beüthesse a fejét. Ettől, és ráadásul, hogy amikor biciklizünk, azért vannak más szereplők is a közlekedésben. Például most olyan gyereket kezelünk, akit egy autó ütötte, miközben biciklizett. Ilyenkor azért nagy energiák szabadulnak föl. A fejsüléseknél az a fontos, hogy nem is az, hogy most külsőleg milyen sérülés keletkezik, mert természetesen nagyon kellemetlen, meg esztétikai problémát okozhat, hogyha van egy arcsebünk, hogyha van egy olyan sebünk, ami mondjuk olyan heggel gyógyul, ami későbbiekben esztétikai problémát okoz. Az igazi probléma az az, hogy a koponyacsonton belül mi történik. És ott, hogyha ott vérzés van, olyan zúzódás van az agyállományban, vagy egyszerűen csak olyan a fehér állomány, ahol az adatok ugye haladnak át, ott van sérülés, az egy komoly problémát okozhat. Egyrészt természetesen életet is veszélyeztethet, de ezen kívül lehet, hogy túléli a gyermek ezeket a sérüléseket, de olyan maradandó károsodása lesz, olyan a gondolkodásban, minden a életben, olyan szövődményei, következményei lehetnek az ilyen sérüléseknek, hát amik elkerülhetőek. Tehát ez a lényeg, hogy azt gondoljuk, hogy egy viszonylag könnyen használható eszközzel ezek az élet hátralövő részének minőségét rontó sérülések, azok elkerülhetőnek lehetnének egyszerűen.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Vendégünk a Sebészek a Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának elnöke, dr. Ringwald Zoltán gyermeksebész, traumatológus. A szervezet közösségi oldalán kampányt indított a gyermekek, fiatalok bukós is a használatát ösztönözve. Ennek okairól, a fejsérülések veszélyeiről és a szülők felelősségéről beszélgetek a Hempál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főorvosával.
2: Mondta, hogy a gyermekek szófogadási hajlandóságai, ugye ezt nagyon jól tudják a szülők, hogy a kor növekedtével csökken. Mit tanácsol orvosként, szülőként a kamaszodó gyermekek szüleinek, hogy tudnak igazán a gyermekeikre hatni? Mi lehet jó eszköz?
3: Szempontból is, vagy több részletből is lehetne megnézni. Az egyik az, hogy természetesen az nagyon fontos, hogy a szülő milyen példát mutat. Ugye a gyerekek azért mintakövetőek, tehát hogyha a szülők használ a bukósisakot, akkor ők is fogják használni. Ezt természetesnek érzik. Az is fontos dolog valószínű, hogy kora gyermekkorban ez egy szokássá váljon. Ezt érezze természetesnek, hogyha ilyen akár egy kis motorra ráül, ráadásul nem nagy energia a szabadul föl, de mégis ez egy szokássá váljon, hogy amikor elindul ilyen helyre, akkor egy bukósisakot vesz föl. De ennek van egy kulturális része is. Az is igaz, hogy mondjuk Norvégiában 50%-os a bukósisak használati hajlandóság, Olaszországban meg 3. Tehát világos, hogy van egy társadalmi szokás is, és nekünk, mint azok, akik ebben mondjuk erre ráláttak ennek a kockázatára, felelősségünk van abban, hogy az egész társadalomban legyen egy elvárás azzal kapcsolatban, hogy a saját fejünket is természetesen, és a gyerekeink fejét is védjük. Szóval, hogy sok dolgunk van ezzel kapcsolatban, ezek részben szülői feladatok, de részben az egész társadalomnak a feladata. A másik fontos dolog, hogy azt figyeljük meg, most a generációk közötti tudástranszfer megváltozik. A kortárs csoportoknak a hatása a mai fiatalokra az nagyon erős. Tehát ha sikerülne ezt egy fontos dolognak, egy érdekes dolognak, egy nem ciki dolognak tartani, hogy bukósisakot hordunk, akkor valószínű ez a kortárs csoportokban is egy elfogadott, elvárt dolog lenne, és akkor használnák

0: Dr. Ringold Zoltán gyermeksebész traumatológus a magazin vendége, a Sebészek a Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának elnöke a gyermekek, fiatalok bukósisak használatának fontosságáról beszél. Szervezetük a közösségi oldalakon ennek tudatosítása érdekében kampányt is indított.
1: Valószínűleg az is sokat segítene, akár tényleg a kortárs csoportok meggyőzésében, és én hiszem, hogy például a rádiós eszközök is jó eszközöknek bizonyulhatnak, hogyha ilyen értékes interjúkat tudunk közvetíteni, megsokszorozni az éterben, akkor például hallhatták ebben az interjúban is azt, hogy ez nem divat kérdés, hanem kockázati kérdés, és későbbi életminőségünk is múlhat rajta.
2: Ez így van, de csináljunk belőle akár divat kérdést is. Tehát lehet nagyon szép, nagyon kényelmes, nagyon jó bukósisakot venni. Persze fontos dolog, hogy megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezzen, meg megfelelő méretű legyen, de hát az is fontos, hogy ez egy kényelmes legyen, jó legyen viselni, a gyereknek tessen, amit fölvesz. Tehát, hogy ezt lehet nagyon menőnek beállítani, és lehet az is. És hogyha valószínűleg akkor a fiatalok sokat könnyebben fogadnák el, hogy ez egy fontos dolog.
1: Egyébként is tényleg mostanában egyre népszerűbb a gyermekek, fiatalok körében a testmozgáshoz, kikapcsolódáshoz a bicikli, és most már a rollerek is, szóval egyre több eszköz halad az utakon a gyermekek által is, úgyhogy ez tényleg egy fontos üzenet akkor, hogy sisak kell.
2: Így van, ezek fontos dolgok, illetve hát természetesen az is igaz, ugye kapjuk is a kommenteket mi is a social médiában, hogy természetesen kell egy közlekedési kultúra, meg kell tanítani a gyerekeinket közlekedni, ezek mind nagyon fontos dolgok. De a védőfelszerelés az egy dolog abban, hogy megelőzzük a nagy bajokat. A gyerekek elesnek, megsérülnek. A kérdés az, hogy ezek milyen súlyúak ezek a sérülések, mennyire maradandóak.

0: Dr. Ringwald Zoltán gyermeksebész traumatológus a magazin vendége, a Sebészek a Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának elnöke a gyermekek, fiatalok bukósisak használatának fontosságáról beszél. Szervezetük a közösségi oldalakon ennek tudatosítása érdekében kampányt is indított.
1: Akkor igazából most azért is kampányolunk, hogy önöknek legalábbis ezen a téren, de egyáltalán legjobb lenne, a minden téren kevesebb munkájuk lenne, ugye?
2: Hát úgy érzem, hogy nekünk mindig lesz munkánk. Azért elég sok gyermeket látunk el, mint sebészeti, mint traumatológiai vonalon. De természetesen nekünk nagy öröm lenne, hogyha sokkal kevesebb sérült lenne, illetve amit mondtam, már igyekeztem hangsúlyozni, hogy jöjjenek be, legyen egy könnyű felsérülésük, megütik magukat, meggyógyulnak pár nap alatt, és boldogan távoznak. Az ne legyen, hogy nekik súlyos felsérülésük legyenek, intenzív osztályra kerüljenek, maradandó károsodásuk legyen, és ez elég jó statisztikák vannak arra, Európai Unió statisztikák például arra, hogy a súlyos felsérüléseknek a 70-80%-át meg lehet úszni akkor, hogyha megfelelő védőfelszerelés van.
1: Remélem, hogy célba talál ez a beszélgetés a hallgatóknál, szülőknél, gyermekeknél, akik hallják. Én még annyit szeretnék kérdezni, meglehetősen megilletődöttség is van bennem, hogy önnel beszélgetek, mert az első sebész szakember interjú alanyom ön, és tudom, hogy a szakmában a sebészet az a csúcsa a szakmai tudásnak. Az ön tapasztalata szerint mi a legfontosabb tulajdonsága egy sebész? Például önnek.
2: Hát először is nagyon köszönöm a kedves szavakat, azért ez így egy kicsit túlzás, nagyon sok, nagyon szép és nagyon nehéz orvosi szakma van. Nem gondolnám, hogy a sebészet az különlegesebb, mint bármelyik más, mindegyiknek megvan a szépsége és a nehézsége. Én ugye gyereksebész vagyok, de gyerektraumatológus, ez még a sebészeten belül is egy picit más irány, én csak gyerekeket operálok, gyerekeket gyógyítok. Az én szakmámnak a legszebb része a gyerekekkel való foglalkozás. Világos, én nagyon szeretek barkácsolni, a kézi munkákat csinálni, ezek nekem fontos dolgok, én ezeket szeretem csinálni, de hát a legfontosabb a gyerekekkel való kapcsolat, az egy feltöltődés, az egy fontos dolog, jó dolog, szeretem csinálni.
1: És gondolom, hogy a legjobb érzés, amikor sikerül segíteni és gyógyul gyermeket kiengedni a kezeik közül.
2: Igen, de a legjobb érzés az úton vezetni. Tehát, hogy az is persze nagyon fontos, hogy meggyógyuljanak, az a legfontosabb, hogy meggyógyuljanak, de az is fontos, hogy az út, ami gyógyulnak, azt hogy tudjuk segíteni nekik. Mennyire tudjuk nyugodt környezetet biztosítani, mennyire tudjuk az ő korosztályoknak megfelelő szinten tájékoztatni, vezetni őket, érthetővé tenni azt, hogy mi történik velük. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos szempont.

0: Dr. Ringold Zoltán gyermeksebész traumatológus a magazin vendége, a Sebészek a Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának elnöke a gyermekek, fiatalok bukós isak használatának fontosságáról beszél. Szervezetük a közösségi oldalakon ennek tudatosítása érdekében kampányt is indított.
1: Tehát akkor tényleg az is egy fontos dolog, hogy ne csak néma elszenvedői legyenek a beavatkozásoknak, hanem az információ, tájékoztatás az sokat segíthet nekik is a traumát átélni vagy túlélni.
2: Abszolút. Én ebben hiszek, és ezt gondolom, a gyerekeknek ugyanúgy kell tudniuk, hogy mi történik velük, az miért történik, hogyan történik, miért fontosak ezek az események, amik velük történnek, illetve hát még egyébként még ez azokra a gyerekekre is igaz, akik nem tudnak verbálisan szóban beszélgetni velünk, de egy nem beszélő, egy-két éves gyereknél is fontos dolog az, hogy értse, ami történik vele. Világos, hogy a maga szintjén, nem latinul fogok vele beszélgetni természetesen, de hogy nagyon fontos dolog, hogy ő vezetve legyen azon az úton, ami az ő gyógyulásáig vezet. Tehát, hogy ezeket meg kell találni, ez nem egy könnyű feladat, de nagyon szép feladat, szeretjük ezt csinálni.
1: Nagyon szépen köszönöm Dr. Ringwald Zoltánnak ezt az interjút, és én szívesen keresem föl telefonon önt az alapítvány ügyeiben bizonyos időközönként, mert látom, hogy aktív a kommunikáció, pont ebből is látom már, hogy fontosnak tartják a betegeket tájékoztatni, a közösségi oldalukon is aktív a kommunikáció, tehát mindig lesz üzenet, amit jó, ha megsokszorozunk.
2: Nagyon köszönjük, és nagyon igyekszünk.

0: egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: És mi a helyzet Körmenden? Lássuk.
2: A városvezető közölte, az elmúlt időszakban több lakossági panasz érkezett a nagy sebességgel közlekedő rolleresek miatt, különösen a főtéren, a járdákon és a belvárosi utcákban. A közösségi médiában megjelent beszámolók szerint időnként 10-12 fős rolleres csoportok közlekednek a városközpontban, veszélyeztetve a gyalogosokat és a közlekedés többi résztvevőjét. Dr. Szabó Barna a kérdésről egyeztetett Balogh Gábor rendőr alezredessel, a körmendi rendőrkapitányság vezetőjével. A megbeszélésen arra kérte a rendőrséget, hogy a város frekventált pontjain, különösen a főtéren, az utcákon és a járdákon fokozott ellenőrzésekkel lépjenek fel a szabálytalan közlekedéssel szemben. Dr. Szabó Barna hangsúlyozta, hogy az elektromos rollerek használata országos szinten is egyre nagyobb kihívást jelent, ugyanakkor jelezte, az ősz folyamán várható jogszabályi változások rendezhetik a közlekedési eszközök használatának szabályait. Dr. Szabó Barna szerint a szülők felelőssége is

0: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
1: Ennyi volt mai Egészség magazin című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt az Egészség és életmód. A Körmend FM egészségtudatos magazinja. Legközelebb is várja önöket az Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Azbesztmentesítő intézkedéseket sürgetnek Vasban. Érvényüket vesztik a régi típusú személyigazolványok. Sikeresen zárult a második kvíz szezon. Csákány Doroszlón köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasban mielőbbi kormányzati azbesztmentesítő intézkedéseket és hosszú távú megoldást sürgetnek az azbeszttel szennyezett kőzúzalék ügyében, miután megkezdődik a szombathelyi Oladi plató lerakott anyag eltávolítása. Vesti Béla Kőszeg polgármestere közösségi oldalán üdvözölte a szombathelyi intézkedést, ugyanakkor hangsúlyozta, a munkát a vármegye többi érintett településén is folytatni és gyorsítani kell. Hozzátette, levegőminőségi mérésekre és megnyugtató kormányzati intézkedésekre van szükség. Az önkormányzatok szerint a végleges mentesítés több helyen meghaladja a helyi anyagi lehetőségeket, ezért kormányzati segítséget várnak. Érvényüket vesztik a régi típusú személyazonosító igazolványok. A körmendi önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül kiállított személyazonosító igazolványok. Pogács Mónika információi következnek.
2: A város közösségi oldalán tette közzé a belügyminisztérium közleményét, amely szerint a változás az Európai Uniós szabályozással összhangban lép hatályba. A régi papír alapú puha vagy kemény fedeles személyazonosító igazolványok érvényessége automatikusan szűnik meg. Erről az érintettek külön értesítést nem kapnak. A lejáratot a hatósági nyilvántartás hivatalból rögzíti. A belügyminisztérium arra kéri az érintetteket, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak, akik kizárólag ilyen típusú személyazonosító igazolvánnyal rendelkeznek, személyesen kell új elektronikus személyazonosító igazolványt igényelniük bármely kormányablakban. A tájékoztatás szerint nem kötelező új személyi igazolványt kiváltaniuk azoknak, akik más érvényes személyazonosításra alkalmas hatósági okmánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy érvényes magánútlevéllel rendelkeznek. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes, az egészségi állapotuk miatt személyes megjelenésre képtelen ügyfelek számára a kormányhivatalok mobil ügyintézési lehetőséget biztosítanak.
1: 9. alkalommal rendezik meg a Vadásra derbit a Vadásra tónál, ahol ügyességi versenyekkel, családi programokkal és esti szórakoztató műsorral várják a résztvevőket szombaton. Az idei program egyik újdonsága a szlalomverseny, miközben a korábbi évek népszerű akadály elemei, köztük a dobozos feladatok és az ugrató is visszatérnek. Az ugratónál ezúttal buborékokkal teszik látványosabbá a versenyt, a napot retrózenés est zárja. Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd, amelyre digitális fényképezőgéppel vagy mobiltelefonnal készített felvételekkel lehet nevezni. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségeit, a nyári élményeket fényképezőgéppel vagy telefonnal. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére várják, a beküldési határidő augusztus 31. A fényképeket Szendi Péter fotóriporter bírálja el, a legjobban sikerült fotókból kiállítás készül. Sikeresen zárult a második vízszezon Csákány Doroszlóban. A 3 hetente megrendezett eseményeken a helyi és környékbeli csapatok játékos formában mérhették összetudásukat. A mintegy 2x50 perces kvízesteken kezdetben 4 csapat vett részt, majd többen is bekapcsolódtak a versengésbe. Az új szezon indítót szeptemberre tervezik. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagyrészt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat, és partnerségre törekednek Budapesttel. A Magyar Pékszövetség megnyitotta a jelentkezést a 2026-os évi Szent István napi kenyérverseny díjnyertes termékeinek hivatalos gyártói programjába, közölte a szakmai érdekképviselet az MT-vel. A hivatalos gyártói programhoz csatlakozó pékségek jogosultságot szereznek, a díjnyertes termékek előállítására megkapják a receptúrát és a gyártáshoz szükséges szakmai támogatást. 17. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A program sorozathoz idén 54 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. A strandok többsége ezen a napon éjfélig tart nyitva, néhány helyszín pedig hajnali egyig vagy kettőig is látogatható, közölte a Fürdőszövetség.
0: Sporthírek.
1: Számos újítást jelentettek be az atlétikai világdöntőre, amelyre szeptember 11-13-án kerül sor Budapesten. Versenyrendezési szempontból több újdonság várja a nézőket, a pályalátványát egy markáns fekete pályaborítás határozza meg, miközben az adott program során éppen használt versenyterületek kontrasztos kiemelést kapnak, így a nézők figyelme folyamatosan az aktuális versenyszámra irányul.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet, napközben 25 fokra melegszik a levegő.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Még nem tudni, hova viszik az aszbesztel szennyezett hulladékot. Pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend Szentgotthárd és Körmend között. Két meteora is érkezik július utolsó éjszakáján. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Még nem tudni, hová viszik a szombathelyi oladi városrészből elszállítandó aszbesztel szennyezett hulladékot, közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere. A városvezető azt írta, hozzá is eljutottak olyan információk, melyek szerint a hulladékot esetleg a Zalamülex Kft. Haraszti falui lerakójába vinnék, de még nincs döntés az ügyben. Hozzátette, kérte, hogy az önkormányzatot és a lakosságot is megfelelően tájékoztassák a fejleményekről. Arról is beszámolt, hogy Körmenden további 11 helyszínen rendeltek meg aszbeszt gyanús útburkolatvizsgálatot. Egyúttal kérte a lakosságot, hogy az esetlegesen észlelt aszbeszt gyanús útszakaszokat vagy anyagokat továbbra is jelentsék. Kézműveskedni hív a szombati Urban Party. Nem csak nézelődni, hanem alkotni is lehet a hétvégén Szombathely belvárosában. Az Urban Party forgatag a szombaton tölti meg élettel a Kőszegi utcát. A fesztiválon bárki kipróbálhatja a különböző alkotó technikákat, így a festést, a kerámiázást, vagy akár a horgolást is. Tudtuk meg Szalai Liliántól, a rendezvény egyik szervezőjétől.
2: Nekem az egyik kedvenc rendezvényem Szombathelyen, nem csak azért, mert szervezőként részt veszek benne, hanem hétköznapi, de mégis minőségi rendezvénnyel találkozhatunk, amik annyira sokszínű, művészektől a vendéglátó egységekig, a zenészekig, összművészet, itt mindenki jól érezheti magát. Becsatlakozhatunk az alkotási folyamatokban. Idén is lehetőség lesz majdnem mindenhol kipróbálni a festést, a pontfestést, a horgolást, a kerámiázást, megérthetjük, hogy egy-egy mű és alkotás hogyan készül el.
1: A rendezvény miatt szombaton lezárják a Kőszegi utcát, a korlátozás reggel 7-től éjfélig lesz érvényben. A Sárik Préter trió Koszikával lép fel az ingyenes Vasvári Zenei Fesztiválon. Péntektől vasárnapig rendezik meg a Szentkult Fesztivált Vasváron. A háromnapos ingyenes rendezvényen fellép mások mellett Koszika és a Sárik Péter trió, akiket szombaton láthat a közönség a Szentkúti színpadon. A műsorban sok zenei műfajt érintenek majd, nyilatkozta Sárik Péter együttes vezető, jazz zongora művész zeneszerző.
3: Koszika nevű fantasztikus énekesnővel fogunk érkezni, ő Marosvásárhely és a becsületesnál a Koszovics Krisztina. Alapvetően népzenész és néptáncos családból származik, ő mellesleg elvégezte a klasszikus hegedű művész szakot, de minden műfajban otthon van, popba, rockba, stb. Úgyhogy egy igazi multitalentum, és vele együtt mi érkezünk a Sárik Péter trió. Mi elég népszerűek vagyunk itthon a saját mezőnyükben, nagyon-nagyon sokat utazunk a világban, most már több mint 20 országban játszottunk, és mindenféle műfajban nagyon szeretünk kirándulni, és ez most egy olyan lesz, ahol Koszikával leginkább magyar népdalok és népzenék feldolgozásait játszunk, de lesz benne román, lesz benne cigány, meg mindenféle, és igazából úgy képzelje el ezt a kedves közönség, hogy elég hamar énekelni fogunk együtt a koncerten, aztán általában nagy táncolás is szokott lenni benne, lesz jazz is, de szerintem pont olyan, ami mindenkinek tetszeni fog.
1: Pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend szerint közlekednek egyes vonatok. A Szentgotthárd-Körmend vasútvonalon augusztus 6 és 7 között figyelmeztet a GYESEV. A tájékoztatás szerint Szentgotthárd és Körmend között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A Szavária Intercity helyett ugyancsak autóbusz közlekedik ezen a szakaszon, míg a nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határátlépő utasai számára Szentgotthárd és Szombathely között közvetlen vonatpótló autóbuszokat biztosítanak. Pénteken Bagoly túrával veszi kezdetét, szombaton pedig egész napos közösségi programokkal folytatódik a Szarvaskendi falunap. A szombati programok között gyerekprogramok is várják az érdeklődőket, arcfestés, csillámtetoválás, légvárok és lovaskocsizás. A falunap idején a sportpálya környékén ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani, a főzőcsapatok és a vendéglátó helyek a pályához vezető út mellett kapnak helyet, a rendezvényre minden érdeklődőt várnak. Csendes Olivér lett a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetője. A Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére Csendes Olivért kért a felkapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Terce vezető Facebook posztjában azt írta, Csendes Olivér személyében az MTÜ élére olyan kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkező vezető került, aki a turisztikai szakma széleskörű egyhangú elismerését és bizalmát élvezi. Újabb támogatásra pályázhatnak a tavalyi asszály során veszteséget szenvedett kukorica termelők, erre több mint 10 millió euró áll rendelkezésre a mezőgazdasági válság tartalékból, írta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-ig kifizetik. A tavalyi rendkívüli asszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat, a veszteségek mérséklése és a magyar mezőgazdaság stabilitása érdekében minden támogatási lehetőséget meg kell ragadni, írták. Két meteorra is érkezik. Július 30-ról 31-re virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát. A déli delta aquaridák és az alfa capricornidák óránként 10-15 hullócsillag felvillanása várható az égbolton, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MTI-vel. A meteorrajok észleléséhez nincs szükség távcsőre, a jelenség fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz.
0: Sporthírek.
1: Messi a legjobb. A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség szavazásán Lionel Messit az ezüstérmes argentin válogatott csapatkapitányát választották meg a vasárnap véget ért labdarúgó világbajnokság legjobb játékosának. A voksoláson 121 ország, 472 újságírója vett részt.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből futózáporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet, napközben 25 fokra melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
4: És most óvatosan hangosítsa fel a rádiókészülékét. Igen, a mély nyomót is.
5: A zene az marha jó.
4: Véleményünk szerint a megfelelő hangerőn hallgatott jó magyar zene gyógyászati segédeszköze a testnek és a léleknek. Ha nem érti, elmagyarázzuk. Indul a Fülpiszka. Rádióműsor a felvilágosult dobhártyákért.
6: Hölgyek, urak, csodálatos dalokkal készültem, ma is én Lőrinc Attila vagyok, és az a jó hír, hogy szinte végig friss magyar dalokat hallgatunk. Itt lesz például majd a Jó világ van újdonsága. Zenél a Platón Karatajev. És egy analóg Balaton klasszikus is érkezik.
4: Fülpiszka.
7: Rádió műsor a tisztán hallásért.
6: Elsőként már a Kacaj muzsikál, ez a betyáros, aztán jön az aranyhala, mahala és az eleven is itt lesz. Jó rádiózást, tartalmas feltöltődést kívánok!

igazi betyárok. Azok a szegény legények voltak, akiket nem gonosz hajlam, kíványkodási vágy, hanem a valsors, a kényszerűség sodort.

0: Külfiszka. A tisztán hallási mindenkinek jár.
1: Jó világ van, új lemez már a Fülpiszkában. Egy EP terjedelemmel jelentkeztek Rékáék, ez már a Mesebeszéd, aztán jön a Varázspor, és megnézzük, mennyire őszinte Dorian.
2: Ha

Figyelem! Ez a dal fából készült hangszereket tartalmaz. Fa. Alapanyag a zenéhez.

0: 95.8. Ráthangolva.
1: Lőrinc Johannesára vagyok, mert ki tudom mondani az R betűt. Szóval, fülpiszka. De apában nincs is R betű. Várjál csak! Fülpiszka, rádió műsor!
2: Platon Karatajev dalok a fülpiszkában. Ez a friss három idő, aztán jön a Mayfly Song, és itt lesz a tágul is.
3: Oh, yeah.

0: Cihanasár vagyok, mert ki tudom mondani az R betűt. Szóval, fülpiszka. De apában nincs is R betű. Várjál csak! Fülpiszka rádió műsor!
1: Platon Karatajev dalok a fülpiszkában. Ez a friss három idő, aztán jön a Mayfly song, és itt lesz a tágul is. Oh, yeah.

0: Sörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes nyári időre számíthatunk, Irán elleni katonai csapásokkal válaszol az Egyesült Államok. További fejlesztésekről folytak tárgyalások a Suzuki globális elnökével. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán elleni katonai csapásokkal válaszol az Egyesült Államok, ha jemeni húszik újabb támadásokat hajtanak végre a tengeri hajóforgalom ellen, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök arra reagált, hogy a Teherán támogatását élvező húszi fegyveresek tegnap megtámadtak két szaudi hajót. Donald Trump közölte, egy újabb támadásért Iránt is felelőssé teszik, és Teheránnak, valamint a húsziknak is katonai válaszra kell számítaniuk. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára, közleményükben hangsúlyozták. Országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak, a számvevőszék ellenőrzi a kormányt, és nem fordítva. Októberre, novemberre érezhetően csökkenhet a kórházban rekedt gyermekek száma, mondta a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár. Gyurko Szilvia emlékeztetett rá, hogy jelenleg mintegy 320 gyermek él kórházi osztályokon. Az államtitkár szerint a helyzet a gyermekvédelmi rendszer súlyos problémáira világít rá, ezért olyan törvénycsomagot készítenek elő, amely erősíteni a családokat segítő szolgáltatásokat, és hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb gyereket kelljen kiemelni a családjából. A KDNP szerint a kiskereskedelmi törvény javasolt módosítása a nagy multiknak kedvez, míg a magyar vállalkozások rosszul járnak vele. Rétvári Bence, az ellenzéki párt frakcióvezetője azt írta. A Tisza nemrég döntött arról, hogy kivezetik a banki díjstoppot, majd eltörlik a jelzáló kamatstoppot és a 3%-os KKV forgóeszközhitelt. Úgy fogalmazott, eddig jól jártak a bankok, a multik, a kereskedelmi láncok, csak a magyar emberek nem. További fejlesztésekről, befektetésekről, valamint az autóipar előtt álló kihívásokról is tárgyalt a miniszterelnök a Suzuki globális elnök vezérigazgatójával Budapesten. Magyar Péter a tanácskozást követően azt írta, a Suzuki 1991 óta az egyik legmegbízhatóbb külföldi befektető Magyarországon. A Suzuki vezetője budapesti útján Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével is találkozott. Az erdő klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén partnerséget ajánlott a hazai erdészeknek. Hangsúlyozta, a szegmens megújításához, a biológiai sokféleség növeléséhez és a vízmegtartás bővítéséhez megfelelő finanszírozási és szakmai feltételeket kell biztosítani.
0: Időjárás jelentés.
1: Csökken a felhőzet, pénteken a napos, gomoly felhős idő mellett már csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. Hajnalban 10-16, napközben 22-27 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: 99.8 Körment rádiója. Ráfangolva.
1: Megint átvertek, még nem hiszek a szerelemben. Pedig rávettem, majd vére mindent beletettem. Megint túllépek rajta, de most egy kicsit nehezebben. Azt mondom, nem, soha többé befejeztem.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új korszak kezdődik a nyugat-magyarországi vasúti közlekedésben. Megyénk is érintett a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben. A projekt megvalósítása során 3500 milliárd forint felhasználásával indul el a magyar vasút évtizedes lemaradásának felszámolása. A bejelentés szerint régiónk vasúti közlekedésében is új időszak veszi kezdetét. Modern szerelvényeket kap a Budapest-Szombathely és a Budapest-Sopron vonal. Szombathely és Zalaegerszeg közvetlen kapcsolatát teszi lehetővé a jövőben a Zala-Szentiváni delta vágány, amelyet egy új megálló fog kiegészíteni. A tervek között szerepel még Vasvár-Nagykanizsa vonal hiányzó szakaszainak, valamint a Kőszeg-Szombathely vasútvonalnak a villamosítása is. Az utcára költözik a Művészet Szombathelyen. Galériák helyett ezúttal a Kőszegi utca ad otthont a képzőművészetnek Szombathelyen. Az Urban Party szervezői az alkotókat és műveiket szeretnék közelebb hozni a közönséghez. A látogatók személyesen is találkozhatnak a művészekkel a szombati forgatagban, mondta a rádiónknak Szalai Lilián festőművész.
2: Hatalmas öröm számunkra, hogy ilyen sok tehetséges művész és kézműves csatlakozott ez a programhoz. Fotoművészeken, a festőművészeken, az illusztrátorokon, a kerámiásokon át rengeteg kézműves. A gyerekektől egészen a felnőttekig mindenki meg fogja találni az utcán azt, ami számára érdekes lehet. Én azért tartom ezt fontosnak, ne csak kötött helyszíneken tudjunk találkozni a művészettel, hanem az utcán sokkal közelebb kerülhetünk az alkotókhoz is, valamint az alkotásokhoz is, megismerhetjük az inspirációt.
1: Folytatódnak a nyári útfelújítások Vasban. Továbbra is sokfelé zajlik útburkolat felújítása megyében. A 87-es számú főúton Szombathely és Táplán-Szentkereszt között csak félpályán lehet haladni, ezért az autósoknak torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítani. A 8-ason Vasvár közelében kátyúznak, a Rába hídvég felé tartókat időnként megállítják. Zajlik még a szombathelyi elkerülőn a Rumi úti csomópont átépítése, és komoly fennakadásokat okoz a 86-os főúton a Petőfi telepi csomópont korszerűsítése is, hívja fel rá a figyelmet a Magyar Közút. Sok a betöltetlen háziorvosi praxis Vasban. Egyre nehezebb háziorvos találni megyénkben is, jelenleg 32 praxisban nincs állandó orvos, az ellátást helyettesítéssel oldják meg. Egy friss elemzés szerint 6 körzet már legalább 10 éve betöltetlen, írja Vaol. Pankaszon 2021, Őriszentpéteren és az egyik körmendi körzetben 2016, Egyházas Hollóson pedig 2015 óta nincs állandó háziorvos. Az országos adatok azt mutatják, hogy a nyugdíjba vonuló szakemberek helyére egyre nehezebb utánpótlást találni. Azbeszt alapot hoznak létre az oladi kármentesítéshez. Új megoldás körvonalazódik a szombathelyi oladi plató azbeszt ügyében. A kormány bejelentette, hogy nem szállítják el a szennyezett kőzuzalékot, helyette az érintett útszakaszok leaszfaltozását támogatják. A kármentesítéshez egy 3 milliárd forintos országos azbeszt alapot hoznak létre, amelyből az önkormányzatok pályázhatnak támogatásra. Felmond a Zelles Zsolt, a Sárvári Fürdő stratégiai igazgatója. Kántes Zoltán ügyvezető távozása után a szakembernek kellett volna ellátnia a megbízott ügyvezetői teendőket. A Nyugat.hu értesülései szerint azonban Zelles azonnali hatállyal távozott. A sárvári létesítményben nyomozás indult, miután kiderült, hogy tényleges munkavégzés nélkül vehetett fel fizetést egy személy. Az ügy következtében bontottak szerződést a korábbi ügyvezetővel. Nagy teljesítményű teleszkóppal kémlelhetjük az eget Hegyhátsálon. A csillagvizsgálóban a Hold és a Vénusz bolygó kerül fókuszba szombaton este. Az eseményen a kettős csillagokat és a galaktikus ködöket is bemutatják az érdeklődőknek. A Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány programja a nyári égbolt látványosságaira hívja fel a figyelmet. Melléképületek égtek Csörökneken. Tűz volt tegnap délután. Az Arany János utcában két melléképület gyulladt ki. A lángok egy lakóház tetőszerkezetére és a szomszédos teraszra is átterjedtek. A tüzet a Szentgotthárdi, a Körmendi és a Szombathelyi Hivatásos, valamint a Magyar Laki Önkéntes Tűzoltók fékezték meg, adta hírül a Vasi Katasztrófa Védelem. Gólyafiókát mentettek az acsádi idősek otthonából. Az idősek otthonának udvarán landolt egy repülni tanuló gólyafióka Acsádon. A madárra az intézmény egyik lakója vigyázott, amíg megérkezett a segítség. A gólyát végül a kőszegi Csernalkertbe szállították megfigyelésre, és egészségesnek bizonyul, a nyár végén visszaengedik a természetbe, számolt be róla a vaol.hu. Lakossági jelzések miatt razziáztak a rendőrök Szombathelyen. Összehangolt közrendvédelmi ellenőrzést tartottak a szombathelyi rendőrök a város turisztikailag frekventált területein. Az egységek a vasút és autóbusz állomás környékén is megjelentek. Az akciót azokkal a lakossági bejelentések indokolták, amelyek hangoskodó, feltehetően bódult emberekről szóltak. A rendőrök 8 személyt állítottak elő, velük szemben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt indult eljárás, közölte a vármegyei főkapitányság. Az ország közel 90%-án a nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyében pedig ennél is nagyobb részen közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asszály van, derül ki a Hungaromat ZRT grafikájáról. Az infografika szerint az Alföldön, a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén nagyfokú vagy súlyos az asszály, csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben északkeleten van optimális nedvesség a talajban. Turisztikai szövetséget hoz létre Siófok, Balatonfüred, Keszthely, Hévíz és Zalakaros. Az öt város vezetője héten tartották az alakuló ülés Siófokon. A kezdeményezés célja, hogy a települések összehangolják érdekképviseletüket, és közösen lépjenek fel a térség turisztikai fejlesztése érdekében. Az érintett városok együtt a Balaton vendég éjszakáinak jelentős részét adják, írja a veo.hu. Döntött a kormány arról, hogy áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Az intézkedés szeptember 1-től lép életbe. A Tisza korábban hangsúlyozta, a törvényjavaslat a nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem érinti, tehát azokon marad az 5%-os áfakulcs. Rengeteg a haltetem a szárazság miatt a Balatonnál. A Balaton élővilágát is megviseli a tartósan alacsony vízállás. A Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT tájékoztatása szerint június végéig több mint 2400 elpusztult állatot gyűjtöttek össze. A haltetemeket a tó 220 kilométeres partszakaszáról távolították el. A szakemberek úgy vélik, hogy az elhullások hátterében a betegségek mellett a környezeti hatások állhatnak. A vizuális és audiovizuális ingerek és asszociatív tanulásra és a hozzá kapcsolódó memória folyamatokra gyakorolt hatását vizsgálták a Szegedi Tudományegyetem kutatói. A kérdés az volt, hogy ha kizárólag vizuális vagy audiovizuális ingereket alkalmaznak, az gyakorol-e nagyobb hatást a tanulási teljesítményre. A vizsgálatban 117 egészséges felnőtt vett részt, akik 4 különböző számítógépes tanulási feladatot végeztek el. Az eredmények azt mutatták, hogy a jellegzetesebb, összetettebb vizuális ingerek gyorsabb és pontosabb feladatvégzést eredményeztek. Az audiovizuális megjelenítés azonban önmagában csak korlátozott előnyt biztosított. Pozitív a hatása akkor, amikor komoly szemantikai tartalommal bíró vizuális ingerekkel párosult, míg az egyszerű geometriai ábrák esetében nem javította, sőt egyes esetekben még rontotta is a teljesítményt. Franciaországban csaknem 6000-en vesztették életüket a júniusi hőhullámban. Franciaországban rengeteg többlethalálozást regisztráltak június 17 és július 2 között a szélsőséges hőhullám idején. Az áldozatok fele 3 nap alatt, június 25 és 27 között vesztette életét. Ilyen magas számra a 2003-as történelmi hőhullám óta nem volt példa, jelentette be szerdán a Párizsi Egészségügyi Minisztérium szakszolgálata. A legelső számok közzététele óta, amelyek fokozatosan válnak egyre pontosabbá, a halálozási statisztikák heves politikai csatározásokat eredményeztek, miután az ellenzék azzal vádolja a kormányt, hogy nem készült fel az éghajlatváltozás miatti szélsőséges időjárási viszonyokra. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indította a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Facebookon. A 30-40 perces tematikus beszélgetések során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. A sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek, és az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. A kezdeményezés célja, hogy a családok a hosszú várakozás és bizonytalan internetes keresgélés helyett hiteles, szakmailag megbízható információhoz jussanak, közvetlenül a gyermekgyógyászati ellátásban dolgozó szakemberektől. A következő részben a gyermekek étkezésével és folyadékfogyasztásával kapcsolatban mondja el a tudnivalókat Almási Zsuzsanna, az intézet diabetológus főorvosa. Uniós oltalom alá kerültek a murai borok. Az oltalom alatt álló eredet megjelöléseket tartalmazó Európai Uniós nyilvántartásba vette az Európai Bizottság a magyarországi Mura-Murai megjelölésű borokat. Az EU brüsszeli végrehajtó testületének közleménye szerint a Mura borvidéken Magyarország délnyugati részén a horvát és a szlovén határ közelében készülő borok intenzív illat és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss élénk sav szerkezetükről ismertek. A borok minősége és hírneve szorosan összefügg a térség földrajzi adottságaival, valamint a hosszú idő alatt kialakult helyi szőlő és borkészítési hagyományokkal. Az oltalom a fehér, a vörös és a Schiller borokra terjed ki. Ez utóbbi egy hagyományos borstílus, amely a sötét rozé és a könnyű vörös bor között helyezkedik el. Készen áll a pálya, alakul a hangulat a Hungaroringen. A pálya már teljes mértékben készen áll a hétvégi 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjra, a Hungaroringen pedig már csütörtökön is szép számban vannak jelen a szurkolók. A 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat vasárnap 15 órától rendezik. Elődöntős a magyar férfi válogatott. A magyar férfi kézilabda válogatott 16-11-re elnyert a horvát csapat ellen a Sydneyben zajló világkupa szuperdöntő csütörtöki negyeddöntőjében. Varga Zsolt együttese szombaton a 4 között a házigazda ausztrálokkal találkozik, akik nagy meglepetésre 5 méteres párbajban búcsúztatták a spanyolokat.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes nyári időre számíthatunk. Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Változik a menetrend Sárbogárd és Dombóvár között. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így eldőlt, hogy

0: kik kerültek be egyetemre vagy főiskolára. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A ponthatárok a felvi.hu oldalon érhetők el, a felvett jelentkezők pedig SMS-ben is értesítést kapnak, ha korábban megadták telefonszámukat. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára, közleményükben hangsúlyozták. Országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak, a számvevőszék ellenőrzi a kormányt, és nem fordítva. Az ÁSZ ugyanakkor üdvözli a működésére és hatáskörére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. A jégkármentesítő rendszer szakmai és független tudományos vizsgálatát szorgalmazták a résztvevők, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civilek között tartott egyeztetésen. A tárgyalásokon egyebek között a meteorológiai, a jog és a gazdálkodás szakértői ismertették az álláspontjukat. A kormány szerint nem lehet a gazdákról, a gazdák nélkül dönteni, a minisztérium közölte. Az egyeztetéseket folytatják. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén partnerséget ajánlott a hazai erdészeknek. A szegmens megújításához, a biológiai sokféleség növeléséhez és a vízmegtartás bővítéséhez megfelelő finanszírozási és szakmai feltételeket kell biztosítani. Nagy mennyiségű ismeretlen eredetű szennyezőanyagot találtak a Fekete-Körösben a román-magyar határnál. Az erős szagú uszadék miatt harmadfokú vízminőségi kár elhárítási készültséget rendelt el a Körös vidéki vízügyi igazgatóság. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják. A békési duzzasztónál szüneteltetik a vízkivételt, amíg a vízminták vizsgálati eredménye elkészül. Azután döntenek a szanazugi és a város erdei szabadstrandok további működéséről is. Változik a menetrend Sárbogárd és Dombóvár között a jövő héten karbantartás miatt. Hétfőtől péntekig a két település között pótlóbuszok szállítják az utasokat, az első és az utolsó vonatok helyett. Részletek a Mávinform honlapján olvashatók.
1: Időjárás jelentés.
0: Csökken a felhőzet, pénteken a napos gomoly felhős idő mellett már csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik, hajnalban 10-16, napközben 22-27 fok várható.
2: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában.
3: 99.8.
2: Körmend FM.
3: Körmend FM.
2: Ebben az órában is rád hangolva.

Csere, hashtag semmi, nekem fene. Nem érdekel mi a szándék, a cipőmben nem jártál még. Befogom a fülem, mert hazudsz, pa, pa, pa, pa, kapjál, ha tudsz. Most

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes nyári időre számíthatunk, Irán elleni katonai csapásokkal válaszol az Egyesült Államok. További fejlesztésekről folytak tárgyalások a Suzuki globális elnökével. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán elleni katonai csapásokkal válaszol az Egyesült Államok, ha jemeni húszik újabb támadásokat hajtanak végre a tengeri hajóforgalom ellen, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök arra reagált, hogy a Teherán támogatását élvező húszi fegyveresek tegnap megtámadtak két szaudi hajót. Donald Trump közölte, egy újabb támadásért Iránt is felelőssé teszik, és Teheránnak, valamint a húsziknak is katonai válaszra kell számítaniuk. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára, közleményükben hangsúlyozták. Országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak, a számvevőszék ellenőrzi a kormányt, és nem